0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez volt a Nem fáj című dal Somorjai Ilonától itt a Petőfi Rádióban, és már is Movával folytatjuk, aki járt a múlt héten a Petőfi Rádió stúdiójában. Itt együtt mutattuk be a vadiúj felvételét, a Beszélj szebben címűt. Ezzel kapcsolatban extra tartalmakat az Instagram oldalamon találsz, Kenész Kolos néven találkozunk az Instán. Addig pedig Movadalról ez az összezár.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de sok...

Valaki ezzel a címmel szólt Antal Dimi dala itt a Petőfi Rádióban, és már is folytatjuk az AVS-sal, akik készülnek 20 éves fennállásukat megünnepelni. November 14-én a Budapest Arénában láthatod őket, ahol a Matfield lesz majd a vendégük, hogyha ott leszel, kellemes időtöltést kívánunk neked, és a következőkben Siklósi Őrsre emlékezünk, ugyanis ebben a dalban még az ő hangját hallod. Ez nem más, mint az Emlékszem itt a Petőfi Rádióban. Emlékszem.

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Igen. Újabb magyar kedvenc most a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyt.

0: azt mondom el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Október 3, ez a mi napunk szombaton is. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és már is folytatjuk Laurival, mindjárt a Kontakthibát hallod itt a Petőfin, de előtte Áron és a Nem figyelek rád. Reméljük, hogy a következő egy óra zenei kínálata feldobja a szombat hajnalodat.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

az utóbbi percekben. Takács Eszter és az Emlékdal szólt itt a Petőfi Rádióban. Üdvözlünk! A héten ünnepelte születésnapját, 28. születésnapját Jude Law, aki 1998. szeptember 29-én született Miskolcon. A magyar pop és trap egyik legmeghatározóbb előadója, aki a Lej és a Hiszti című dalokkal robbant be igazán a köztudatba. Azóta több sikeres albumot is kiadott, valamint a Budapest Park mellett már a Papp László Sportarénában és az MVM Domban is teltházas koncertet adott. Isten értesen sokáig, Marci! Most a Spanom című dalot szól itt a Petőfi Rádióban. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Nyílik a világ, ez volt a felvidéki jazzland dala itt a Petőfi Rádióban. Üdvözlünk az október 3-ában, a Helgákat köszöntjük sok szeretettel, és képzeld, a mai nap kiemelt esemény, hogy 51 évvel ezelőtt 1975-ben a mai napon helyezték le a paksi atomerőmű alapkövét, amely azóta is zakatol. Itt a Petőfi Rádióban pedig mi zakatolunk tovább, még pedig Benjivel, ez nem más, mint a With You, itt a Petőfi Rádióban. Kellemes éjszakát!

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, méllapos, befelé forduló vakság. Homályos

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kellemes reggelt, vagy éppen jó éjszakát. Utóbbi azoknak szól, akik most érnek nyugovóra, mondjuk egy szuper pénteges divarti után. Csáó, itt van Kenész Kolos, és adjuk az energiát a dalokkal. Mindjárt érkezik az Oreoár, de most Budai Krisztoffer, tőle pedig a Déli Báb, itt a Petőfin.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá, magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Áron lányregénye után jön már is az Oreo vár. Zsámbéki és Zsámbék környéki fiatalokból alakult 11 évvel ezelőtt. Példaképeik a hazai táncház mozgalmak, valamint a beat és alternatív mozgalmas jelek képviselői, így zenéjükben, amelyet ők maguk etnobeatként definiálnak, koncepciózusa jelen van a sokszínűség. A magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai, valamint az 1960-as évek beat zenéje is épp úgy szolgál dalaikhoz, mint a francia kávéházi sanszonok világa és a régi reneszánsz, vagy akár a barokk zene. Oreoár, azaz viszontlátásra itt a Petőfi Rádióban.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi

Ne változzon semmi! Jó legyen mindenkinek! Médimbi, ez volt az utóbbi dal itt a Petőfi Rádióban, és már is folytatjuk a Sterrel, akik augusztus elején az A38-on egy hatalmas bulit tartottak, és ahogy a beszámolókban írják, a szívük egy része ott maradt a hajón, még mindig csak próbálnak magukhoz térni, és elraktározni azt a hatalmas mennyiségű szeretetet, amit a közönségtől kaptak. Ezt írták augusztus elején a közösségi médiában. Nagyon szerethetőek a srácok, és a következő dal is szerethető, ez a Kirakós!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, hajnal 5 óra van, 2026. október 3-a szombat, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos, és már is a Bohorc állarc mögé bújó előadóval folytatjuk, azaz Morionez kezdi az órát az alvajárral. Hát reméljük, hogy neked nyugodalmasabb éjszakád van, és nem jársz alva.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Hello, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, benne a Bohemian Betyárt és az ünnep, és mi is ünnepeljük tovább a hazai zenét, éppen ezért szól nálunk egész nap magyar zene a Petőfi Rádióban. A hűvössel folytatjuk, akiket Fran Palermo meg is hívott a Budapest Parkos koncertjére szeptember közepén, ahogy elmondták a közösségi médiában, extra volt másodjára is ezen a színpadon játszani ebben az esztendőben. Aztán november 28-án a Dürer kertben is hallhatjuk majd őket.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Hello, jó reggelt! Ez volt a Magi Domdala, az Esendő Halandó itt a Petőfi Rádióban. Köszöntelek, Kenész Kolos Hallható a mikrofonnál, a Helgákat pedig köszöntjük, ugyanis ők a névnaposok. Isten éltessen minden Helgát sokáig, és persze a születésnaposokról se feledkezz meg. Segítünk átadni a pötyögéseket 0630303380 a Petőfi Rádió SMS száma, de lehet ingyenesen írni a Viberen vagy a Messengeren. Délután 2-től Kenész Kolos visszatér a mikrofonhoz, ami pedig elmondom, hogy kit várunk majd délután vendégnek a 4-es street dalol. Ez a Mesélek a borra.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

porban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagy Kanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Kenész Kolos kicsekkol, de köszöni az utóbbi órák figyelmét, és délután 2-től folytatjuk, ha minden jól megy, és Isten is úgy akarja, akkor Molnár Tomi érkezik hozzánk, és meghallgatjuk a Vadi új Mi vagyunk című dalát, erről sztorizik majd nekünk. Jó hallgatózást, addig is Korcsok Laurával!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma is sok lesz a napsütés, a költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskola kezdési támogatást.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Több jármű ütközött össze az M4-esen Törökszent Miklósnál. Kisújszállás felé a 119-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye, a paksi atomerőművet tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy olyan gyerekekről van szó, akik ügyvitel és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek, a fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos, száraz idő lesz, ma is kevés fátyol felhővel, Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt! 10.3. az október 3. szombat van, reggel 6 óra múlt kezdődik az Éles Stílus magazin. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, és nem sokára Sadi Réka divattervező lesz a vendégem. A merrák elleni küzdelem fontosságáról beszélgetünk majd.
1: Itt egy újabb óra,

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A merrák kapcsán sokszor a félelem jut eszünkbe, pedig a tudatosság és a korai felismerés reményt adhat. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, és egyre fontosabb, hogy már a fiatalabb generáció is természetesnek vegye, hogy figyeljünk a testünkre, és ne halogassuk, hogyha valami szokatlan tapasztalunk. A Your Body, Your Temple alapítvány is erre hívja fel a figyelmet, ma reggel pedig a vendégem Sadi Réka divattervező, aki az esemény egyik alapítója is egyben, akivel arról beszélgettünk, hogyan lehet erről a témáról félelemkeltés helyett őszintén és tudatosan beszélni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggel, sziasztok, én köszönöm a meghívást.
1: Na hát egy eseményről van itt szó, ami október 1-én volt, amikor is a Your Body, Your Temple alapítvány keretein belül rendeztetek egy napot. Honnan jött egyáltalán a kezdeményezés mind az alapítványhoz, mind ehhez az eseményhez?
2: Idén ugye a második eseményünk volt, nem az utolsó, ebben biztos vagyok. Igazából ketten vagyunk az alapítványban, és Lili, a társam, gyerekkori barátnőm, igazából sporttársam, úgyhogy mi tényleg az életünk nagy részét szerintem együtt töltöttük, és ugye ez egy elég szoros barátság is alakult, és Lili 6 évvel ezelőtt beteg lett, és igazából azóta ő betegséggel él, és igazából ez hozta számomra az inspirációt, az ő ereje, meg az ő kitartása adott nekem inspirációt ehhez az egészhez, hogy ezzel igen foglalkozni kell, és ez ne legyen tabu téma, hanem mindenki merjen erről beszélni, segítséget kérni, mert nagyon sokan vannak egyedül, akik nem mernek segítséget kérni sehonnan, és szégyellik igazából, hogyha betegek. És igazából innen jött az alapítvány ötlete is. Tavalyi rendezvényen még a Merrák Info volt az alapítvány, akinek gyűjtöttünk, és szerettünk volna idén saját célokat kitűzni, és ezeket a célok irányában haladni, és ezeket megvalósítani, és így most már saját alapítvánnyal, saját alapítványként haladunk tovább ezen az úton.
1: Miről szól ez a nap, illetve miről szólt tavaly?
2: Az idei is nagyon hasonló volt a tavalyihoz. Igazából délelőtt egy influencer eseménnyel megkezdtünk, tavaly is és idén is, ahova olyan celebeket, ismert embereket hívtunk el, akiknek nagy követő táboruk van, illetve próbáltunk nagyon vegyesen válogatni közülük, eleve olyanokat, akik a szívünkhöz közelebb állnak, illetve hogy nagyon sokrétű elérésünk legyen, és sokféle nőt, korosztályt tudjunk elérni, és ez a bráncs, igazából meghívtuk őket egy reggelire, és ez igazából kizárólag arról szól, hogy a szűrés fontosságára hívjuk fel a figyelmet, és hogy minél több fiatal nőhöz eljussunk ezzel az üzenettel. Ezt követte a délután, ugyanúgy hasonlóan, mint a tavaly is, ami egy szakmai kerekasztal beszélgetés keretében egy nyílt esemény volt, ahova vártunk mindenkit nagy szeretettel. Tavaly is és idején is nagyon nagy meglepetés volt számunkra, hogy mennyien ellátogattak erre a rendezvényre. Nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon hálásak vagyunk az orvosoknak, hogy tényleg olyan szakmai tekintélyek egy szóra igazából ismeretlenül jöttek el a kérésünkre erre az eseményre, és olyan lelkesedéssel ültek be erre a beszélgetésre, ami még számomra is nagyon meglepő volt.
1: Persze, hiszen számukra orvosként is az a legfontosabb, hogy az emberek a prevencióra, a szűrésre fordítsanak nagyobb hangsúlyt. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Sadi Réka, divattervező, aki ennek az eseménynek az egyik alapítója is egyben, és a merrák elleni küzdelemről beszélgetünk a mai napon, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet.

0: Rádió életmód magazinja. A mai téma:
1: a mellrák elleni küzdelem, illetve a Your Body Your Temple alapítvány munkája. A vendégem pedig Sadi Réka, divattervező, aki az esemény, vagyis a Your Body Your Temple Day egyik alapítója is egyben. Azt már megbeszéltük, hogy maga az alapítvány miért jött létre. Itt említetted, Réka, hogy azért, mert az egyik legjobb barátnő sajnos beteg lett, így közösen alapítottátok ezt az alapítványt. Amikor te megtudtad, vagy ti megtudtátok, hogy Lilinél ez a betegség jelen van, akkor te, mint barátnője, hogyan tudtál neki ebben a helyzetben segíteni?
2: Igazából próbáltunk erőt adni neki, mellette nem elgyengülni, de igazából ő mindig sokkal erősebb volt nálunk, és szerintem a környezet az még nehezebben viseli, hogyha valaki, aki számára fontos, vagy akit szeret, az beteg, vagy betegséggel él. És idén pont ezért lesz egy workshop sorozatunk is, ami nem a betegekkel foglalkozik, hanem a körülötte lévő családtagokkal, egy férjel, gyerekkel, tehát a hozzátartozókat próbáljuk edukálni és segíteni ebben a nehéz időszakban.
1: Abszolút így van, ahogy mondod, azért a hozzátartozóknak szerintem talán, nem mondom, hogy még nehezebb, de nagyon nehéz dolguk van, hiszen nem látszódhat rajtuk, hogy nagyon szomorúak, mert a lelket kell önteni a betegekbe. Jó, hogyha ők is kapnak egy kis képzést, így a workshopon keresztül. Itt szakemberek fognak majd foglalkozni a résztvevőkkel?
2: Igen, pszichológusok segítségével szeretnénk ezeket a workshopokat tartani, és abszolút edukáló jelleggel, illetve lelki segítséggel kitűzdelve szeretnénk ezeket hónapról hónapra mindig más témában az emberek elé tárni. Illetve az idei rendezvénynek a fő témájában, a fő elérési céljában a Z-generáció volt, mert sajnos ami eddig a betegség 40 fölött volt igazán gyakori, de most már a 20 évesek között is sajnos elég sűrűn előfordul, és nem félelmet szeretnénk kelteni, hanem abszolút inkább ezt az önszeretet érzést ebben a formában egy kicsit közelebb hozni, hogy az önvizsgálat és az, hogy figyelünk magunkra, és mondjuk eljárunk szűrésre, az nem azért van, mert meg kell ijedni, vagy félni kell valamitől, hanem egyszerűen arról van szó, hogy vigyázzunk saját magunkra.
1: Ami sokszor leginkább háttérbe kerül. A vendégem Sadi Réka, divattervező, akivel a mellrák elleni küzdelemről beszélgetünk, és a Your Body Your Temple alapítvány munkájáról, és arról, hogy mennyire fontos, hogy figyelembe vegyük a saját egészségünket, és szűrő vizsgálatokra járjunk. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést Rékával, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, a legfrissebb hírek következnek most a hírpercekben, utána pedig nyomjuk tovább a gázt, a Kuplung zenekart játszom majd neked. Folytatjuk természetesen a beszélgetést is itt az Éles Stílus magazinban vendégemmel, Sadi Rékával, divattervezővel, a merák elleni küzdelem fontosságáról beszélgetünk a mai reggelen, tehát a hírpercek után ezzel a dallal folytatjuk. Tudom,
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az áristop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozóügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Folyamatosan építik a terelést az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható. A 19-es és a 61-es kilométer között, Budapest felé az 55-ös és a 33-as kilométer között a belső átterelt sáv forgalmát visszavezetik a főváros felé tartó pályaoldalra. Így Budapest irányában két sávon egymás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 van a számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Rengeteg ügyet kell elindítania, vagy újraindítani a hatóságoknak, mondta a kormányfő országjárásán a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arról beszélt, hogy a tisztító tűzhadművelet új fázisba ért, a folytatáshoz türelmet és a szakemberek támogatását kérte a magyar emberektől. Hangsúlyozta, az eredményesség érdekében nem szabad ezekben a büntető eljárásokban hibázni. A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a maffia ellenes harc nem egyszerű és nem veszélytelen. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, valamint elnök helyettesét, ezért 24 órás állandó rendőri védelem illeti meg.
4: Ez nem véletlen, és nem a mi politikai döntésünk volt, hanem szakemberek mondták, hogy ez ilyen ügyeknél, ahol akár ilyen-olyan maffia legyen, ukrán, olasz, albán vagy magyar is érintett lehet, és a legfelsőbb politikai körökig nyúlik, ahol azért van vesztenivalója ezeknek az uraknak, akik egyik pillanatban még egy 30 milliárdos jaktra szállnak le helikopterről, valahol Monakónál, vagy Montpellier-nél, vagy ki tudja hol, van vesztenivalójuk, és nem véletlenül kell védeni. És azt kérem tőletek is, hogy álljatok oda a nyomozók mellé.
3: A kormányfő szerint az áristop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat. Magyar Péter erről ugyancsak Kisvárdán beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment csődbe. Az áristopot a nagy élelmiszerláncok túlélték. Mivel az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára, ezért megfontolandó az intézkedés kivezetése. A kereszténydemokrata néppárt szerint semmilyen érdemi intézkedést nem tesz a kormány a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megfékezésére. Az ellenzéki párt úgy véli, a kabinet kommunikációs akciókkal próbálja elfedni a gyárbezárásokat, a növekvő munkanélküliséget és a drágulást. Hozzátették, a gazdaság lassulása miatt felhalmozódó nehézségeket hamarosan mindenki közvetlenül meg fogja tapasztalni. Több mint 700 ezer nyugdíjas ellátása nő január 1-től. Nagyobb emelés az alacsonyabb nyugdíjaknál várható. Aki jelenleg 146 ezer forint alatti ellátásban részesül, az biztosan számíthat változó mértékű emelésre. Az országos nyugdíjas parlament elnöke Karácsony Mihály a Krónikának azt mondta, fontos lenne, ha az emelésnél nem csak az állami nyugellátás, hanem minden rendszeres bevételi forrást figyelembe vennének.
5: Pontosítani lehetett volna ezeket a dolgokat, és az időseknél nem csak az állami nyugellátást kell tekinteni, hanem minden egyéb jövedelmet, amit ezen kívül kap, azokat is be kellett volna számolni. Így például a szerzőgi hivataltól kapott pénz, a bérbeadott ingatlannal kapcsolatott pénz.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Hak Péter büntetőeljárás jogász szerint a döntést magyarázhatja az, ha magasrangú állami vezetőknél merült fel a gyanú lehetősége.
6: a miniszterek, államtitkárok, magasabb rendfokozatú katonák által vagy sérelmükre elkövetett bűncselekményeket eleve ők nyomozzák. Tehát az, hogy most magához vonta, ez arra utalhat, hogy olyan személyek kerültek gyanúba, vagy a gyanú lehetősége olyan személyeknél fogalmazódott meg, akiknek az ügyét a központi nyomozó ügyészség fogja nyomozni.
3: Az aranykomoly ügyben a jogellenes fogvatartás miatt folyó nyomozásban korábban gyanúsítottként kihallgatták Hajdú Jánost, a TEK volt főigazgatóját. Hajdú nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Hivatalból indíthat eljárást az adatvédelmi hatóság, ha a jogellenes adatkezelést tapasztal a Fidesz úgynevezett AVH figyelőjén, mondta a Kossuth Rádiónak az adatvédelmi hatóság elnöke. A listán egyelőre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal két vezetője szerepel. Péter Falvi Attila hangsúlyozta, a máshol nyilvános adatok összegyűjtése jogellenessé válhat, ha céltáblává teszi, vagy zaklatásnak teszi ki az érintetteket. Hozzátette, jogsértés esetén elrendelhetik az adatok törlését, és bírságot is kiszabhatnak.
7: Ezek még olyan egyedi ügyek, amelyek nem egy tömeges listázás. Éppen ezért, ha azt látjuk, hogy olyan adatok fognak ezen megjelenni, bővül ez a lista, amely egyértelműen jogellenes adatkezelésnek minősül, akkor a hatóság hivatalból eljárást fog indítani.
3: Önkormányzati választást tartanak vasárnap 6 településen, Budaörsön, Nagykátán és Kunbaracson egyéni képviselőket, Vaján polgármestert, Porcsalmán és Gerse Karáton pedig polgármestert és képviselőket is választanak. Timár Áron, a De Akció közösség elnöke, a Kossuth Rádió a Nap témája című műsorában elmondta. A választási megfigyelésre szakosodott civil kezdeményezésük tovább folytatja a munkát. A cél, hogy a jövőben is elejét vegyék az esetleges szavazásnak.
8: Most vasárnap Porcsalmán leszünk, tehát ott, ahol látjuk, hogy nagy esélye van szavazók mozgatásának, az úgynevezett ráhordásnak, ahogy ezt a most már ennek a kialakult terminológiája hívja, akkor, hogyha helyi közösségek minket megkeresnek, akkor megyünk, és látni kell, hogy ez a fajta illegális szavazatszerzés, ez nem szűnt meg. Hát mert két része van, ahogy amikor ezt lehet majd kezelni, az első, hogy törvénymódosítással ezt büntetni kell, és különbséget kell tenni annak a megszervezői között, illetve a között, aki mondjuk a szavazat pár ezer forintért odaadja, vagy bármiféle leuralásnak utat enged, a másik része pedig a büntetőeljárásoknak a megindítása, tehát legyen következménye ezeknek a cselekményeknek.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: A miniszterelnök és a külügyminiszter is üdvözölte a nemzeti kisebbségi törvényjavaslat benyújtását Ukrajnában. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, a jogszabály megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anéta külügyminiszter pedig azt közölte, Ukrajna miniszterelnök helyettese személyesen tájékoztatta arról, hogy az ukrán parlament elé került a törvényjavaslat. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Krónikának megerősítette. Ez egy hosszabb folyamat eredménye, ugyanis még 2017-ben módosítottak számos, köztük az oktatási törvényt is, melyek korlátozták a kárpátaljai magyarság jogait.
9: Ezt a magyar kormányzat sérelmezte, korábbi is, és hát a mostani is, és megindultak a tárgyalások ezzel kapcsolatban, amelyek most íme eredményre vezettek, hiszen az ukrán parlament elé terjesztették ezt a törvénytervezetet, amely tulajdonképpen visszaadja döntő többségét azoknak a jogainknak, amelyekkel korábban éltünk, és így biztosítva a magyar oktatást Kárpátalján, Ukrajnában. Természetesen ez a törvény nem csak a magyar oktatási nyelviskolákra vonatkozik, hanem a többi kisebbségi nyelvi oktatásokra is.
3: A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések két hete tartanak. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. 400 középiskola bezárt és több intézmény távoktatásra állt át.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő lesz, ma is kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kerkez Milos fejes góljával 1-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája C divíziójában. A Marco Rossi vezette együttes, ezzel 2022 után nyert ismételten hazai pályán ebben a sorozatban. A csoportunk másik mérkőzésén Ukrajna-Észak-Írország 0-3, így a csoportot a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4 pontja van, Georgia pedig egy egységgel a negyedik helyen áll. Egy szorosnak induló mérkőzésen a Szeged végül 35-27-re nyert a Ferencváros vendégeként a férfi kézilabda bajnokságban. A hölgyeknél is rendeztek egy összecsapást, Neka Albafehérvár 21-23. A férfi kosárlabda bajnokságban két mérkőzést játszottak, a Kaposvár 97-75-ös győzelmet ünnepelhetett a Kecskemét otthonában, és Deac Budapesti Honvéd 88-93. A nőknél az NK a Pécs kiütéses sikerével ért véget a nap, amely 94-47-es eredménye zárt hazai pályán a Vasas ellen. Az osztrák bázisú jégkorongligában magyar rangadót rendeztek, és amióta a Ferencváros a sorozat tagja lett, most először ünnepeltett a Hidrofehérvár AV19 ellen, 5-2 lett az eredmény a Metarénában. Férfi párbajtörben idősebb András Vitibor, női kardban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség tájékoztatása alapján a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bocskó Gábor szövetségkapitány javaslatait egyhangú szavazásra fogadta el a testület. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádió életmódmagazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és a vendégem Sadi Réka divattervező, aki a Your Body Your Temple Day és alapítvány egyik alapítója. A mellrák elleni küzdelem fontosságáról beszélünk a mai reggelen, ugyanis az október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az alapítvány fontosságáról és munkájáról már beszéltünk, illetve erről a napról is, amit október 1-én tartottatok. Ott hagytuk abba, hogy mennyire fontos az, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy a szűrővizsgálatokra elmenjünk, de ez nagyon sokunknál a háttérbe szorul. Azt gondolom, hogy egyébként talán azért nehéz elmennünk egy szűrővizsgálatra, mert félünk az eredménytől, hogy mi van, ha kiderül, hogy mondjuk mi is beteg.

0: amikor a korai felismerés van, akkor akár 100%-ig meggyógyítható, úgyhogy itt tényleg nagyon-nagyon fontos a korai felismerés, ehhez viszont nagyon fontos az, hogy elmenjünk szűrésre.
1: Meg az, hogy figyeljünk magunkra, mert akár önvizsgálattal is talán már ki lehet szűrni.
0: Igen, ahogy érzünk magunkon valamit, rögtön azonnal kell menni a nőgyógyászhoz, utána ő meg elküld ultrahangra, mammográfiára, tehát hogy nagyon fontos az, hogy önvizsgálatot tartsunk akár naponta, hetente, két hetente, és viszont minimum évente elmenjünk szűrésre.
1: És hiába gondolják azt a fiatalok, hogy rájuk ez nem vonatkozik, sajnos látunk olyan számokat, amiben az mutatkozik meg, hogy a fiatalok is érintettek ebben. Szerinted hogyan lehet őket kifejezetten megszólítani, illetve a közösségi média az előny vagy hátrány ebben a témában?
0: Szerintem a közösségi médiának nagyon nagy ereje van, pozitív értelemben is, és negatív értelemben is. Úgyhogy, hát hogyha valami tényleg jóra, vagy fontosra tudjuk ezt használni, az ez, hogy üzeneteket közvetíteni, és reménykedni abban, hogy minél több embernek ez betalál, akár fiatalnak, akár idősebbnek, bárkinek. Illetve nyilván olyannak például, akinek már előfordult a családjában bármiféle daganatos betegség, ő valószínűleg kicsit elővigyázatosabb, mert már megérezhetett közelből az, hogy mi, és hogy ez a betegség nem válogat sajnos. A többieknek nyilván nehezebb ezt az üzenetet átadni, de azt gondolom, hogy ha ezt nem csak október 1-én tesszük, hanem ez egy egész éves kampány, és ezt folyamatosan hallják, akkor talán mindig egyel több embernek, egyel több nőnek megüti a fülét. És ha tényleg ezekkel a felhívásokkal csak egy-egy plusz nő megy el szűrővizsgálatra, akkor már megérte csinálni.
1: Van még olyan, amit idén terveztek? Van valamilyen esemény?
0: Idén is lesz a karácsonyi kampányunk, ami tavaly is csodálatosan működött. Ez a 100 nő 100 csomag kampány, ami azt jelenti, hogy 100 olyan nőnek, aki vagy a kemoterápia miatt, vagy a betegség miatt, vagy részlegesen, vagy véglegesen elveszítette a munkáját, szeretnénk egy kis örömet csalni az arcára, és kis csomagokat eljutatni ezeknek a hölgyeknek. Úgyhogy erre készülünk idén is, mindjárt itt van a karácsony, úgyhogy ez az, ami még idén a Your Body Your Temple Day eseményünkön kívül még van, a többit meg majd jövőre már.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon jó, amit csináltok az alapítvánnyal.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
1: Sadi Réka divattervező volt a vendégem, aki a Your Body Your Temple alapítvány és a Your Body Your Temple Day egyik alapítója. A Merrák elleni küzdelem fontosságáról beszélgettünk a mai reggelen, mivel az október a Merrák elleni küzdelem hónapja. Ha esetleg lemaradtál a beszélgetésről, vagy csak újra hallgatnád, akkor azt nem sokára megteheted a Spotify és a SoundCloud oldalunkon.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: A kis tehintalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar, most pedig a Csukás meseóra következik a legfrissebb hírek után. Meséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallhatsz, utána pedig Gubik Petra lesz a vendégem, akivel a Zene Világnapja alkalmából, ami október 1-én volt, a zene fontosságáról és a zene és a gyerekek kapcsolatáról lesz szó. Tarts velünk, addig is mesés időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski.
6: Grabowski.
7: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
8: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
9: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma is sok lesz a napsütés, elképzelhetőnek tartja a kormány az árréstop kivezetését. Most van a szaunázók hétvégéje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Vadat gázolt egy autó a 81-es úton Mór közelében a 30-as kilométernél. Az érintett szakaszon lassulhat a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Az árréstop tönkre teszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését. Ezt mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is. Ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködőve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését, mondtam. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, olyan gyerekekről van szó, akik a ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetéséből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállás típus látogatottsága között. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csak nem 3 millió vendég éjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra bükktérsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna feltöltést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: A hírek után.
11: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
12: Petőfi Rádióban.
13: Csukás Mese Rádió.
14: Én nagyon szeretem.
11: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hüvesebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, makkot, dió gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. Madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mára kikerekedő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Most megdolgoztatom az agytekervényeiteket. Ezt figyeljétek! Sünilabda, zöld a színe. Ősszel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul. Nagyot pattan, hogyha gurul. Megígértem, hogy gondolkodós lesz a feladvány. Őszi termés. Na, ez még bármi lehetne. Sütőtök, naspolya, dió. Kívül olyan, mint egy zöld sünilabda. Benne szép barna fényes golyó van. Nem segítek többet, mert nincs is rá szükségetek. Nagyon okosak vagytok. Persze, hogy a vadgesztenye. Ti szoktatok állatkákat fabrikálni őszi termésekből? Jó móka, igaz?
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Pót Edit, a titokzatos erdő. Becsüld a fákat. Bütyök izgatottan topogott Ede bácsi körül. Helyedre, mondta kemény hangon az erdész. Nem szeretem, ha utamban vagy. A kutya tudta, hogy gazdájának most sok dolga van. Odébb bandukolt és elnyúlt a füvön. Eső lesz, jelentette ki Ede bácsi. Honnan tudod? Érdeklődtem. A hangyák viselkedéséből, mutatott a napsütötte hangyabolyra, ahonnan szinte kibudjantak a hangyák. Levéldarabokat cipelnek. Legugoltam és néztem. Hemzsegnek, nyüzsögnek, mégsem ütköznek össze. Ennyit egy rakáson még nem is láttam. Ők takarítják az erdőt, szólt hátra, miközben belépett az iroda ajtaján. Másnap ugyanúgy kelt fel a nap, mint máskor. A napsugár bekukucskált a két fa között, a házfalán kezdte el táncát. Csak délutánra változott meg az ég kéke, nagy fehér habos felhő nyúlt el az égen. Ahány nap annyi arcát mutatja a természet, nincs két ugyanolyan időszak, vélte Ede bácsi. A szél egyre szürkébb felhőket tolt fejünk fölé. Miért nincs mindenütt erdő? Faggattam. A föld valójában az emberek, állatok éléskamrája. A föld művelésre is kell helyet hagyni, mert ott termelik meg a nélkülözhetetlen ennivalót, gabonát, zöldséget, gyümölcsöket és más fontos élelmiszereket. A távolba merengve így folytatta. Az erdő pedig fát ad az embereknek, oxigént szabadít fel, vízpárát bocsát a légkörbe, vizet vesz fel a talajból és humuszt termel. Ugyanakkor az erdő vadállatok lakhelye, a rovarevő madarak menedéke is, de ideális lehetőség a föld lakóinak a csendes pihenésre. Bolygónk egyik legértékesebb és napjainkban legfenyegetettebb kincse az erdő. Becsüld a fákat, bölcselkedett. A fák ágai, mintha összekapaszkodtak volna, együtt harcoltak a szél ellen. Miért fúj a szél? Nyaggattam újra. Mert a hideg és a meleg levegő összetalálkozott. Minél nagyobb tömegű ez a levegő, annál erősebben fúj a szél, magyarázta Ede bá. Miért olyan sötét az ég? Veszegettem a dolgot. Mert a szél kergeti a felhőket, hol erre, hol arra. Egyszer összetorlódnak, akkor ilyen gomoly felhők kiállnak össze. Máskor szétszórja őket az égen, de mindig a szél irányítja a felhőket. Zúgtak, búgtak a fák, ágakat hajlított, lombokat csavart a szélvihar, miközben cikázott a villám, dörgött az ég. A förgeteg egyre erősödött, még mielőtt kitört volna a zivatar, sikerült bemenekülnünk a házba. Egyre sűrűbben villámlott és hangosabban dörgött. Te maradj bent! Még kiszaladt, hogy a székeket tető alá vigye, addig Zsóka néni gondosan bezárta az ablakokat. Menj a helyedre! Kiáltott oda bütyöknek. Megázol! Mire a kutya bekullogott a házába, úgy feküdt le, hogy az orra szinte kilógott. Nem fog sokáig tartani a nyári zápor, nyugtatott meg Zsóka néni. Én a legbelső sarokba húzódtam, hallottam az eső kopogását. Rövid ideig sűrű, nehéz eső esett, aztán kicsit csendesült, majd elállt. Ilyen a nyári zápor, magyarázta az erdész. Egyet soha se felejts el. Ha kint vagy és villámlik, magas fa alá, víz közelébe soha se állj. A fémtárgyak, esernyők vonzák a villámot, azokat pár méterre le kell tenni a földre. Keres épületet vagy autót, ahová behúzódhatsz. Ha ilyet nem találsz és többen vagytok, ne álljatok egy kupacba. Szóródjatok szét és kucorodjatok le, legyetek olyanok, mint egy gombóc. Semmi esetre se feküdjetek le a földre, mert veszélyes. Várjátok meg, míg vége a viharnak, így nem csaphat belétek a villám. A mélyedésekben tócsák álltak, langyos pára kúszott felfele az égbe. Mezítláb kiszaladtam a ház elé. A maradék felhőt szétszórta a szél, az égbolt kéke felett pedig ragyogott a nap. Ott álltam a kavicson, és kibudjant belőlem az ének. A szabadban nem jó lenni, mikor az eső kezd esni, villám csapkod jobbra, balra, süvít a szél erre, arra.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt, a Petőfi Rádióban.
0: Szólásmondások.
5: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benne a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
6: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
5: Ez mit jelent?
6: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
5: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
6: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: la cinta, csörög a fánk, csak egy tarca!
1: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi Jó Utat című meséjét hallhatjátok. A közlekedési eszközöket gyártó üzem hatalmas kupolás csarnokában egyidejűleg két jármű összeszerelésén dolgoztak a munkások. Szinte versengtek egymással, melyik villamos készül el előbb. Persze a sietség ellenére nagy odafigyeléssel és precizitással végezték a munkájukat. Amikor már lábon, illetve kerekeiken álltak a járművek, jöhetett a festés. Ragyogó sárga színt kapott mindkét villamos. De hogy mégis megkülönböztethessék őket, mármint hogy melyik csapat melyiket készítette, egy leleményes munkás kitalálta, fessenek az egyik jármű elejére egy piros, mosolygó szájat, a másik orrára pedig egy fekete színű, kacskaringós bajuszt. Mikor mindezzel elkészültek, öröm volt ránézni a két műalkotásra. Ráadásul még mosolygásra is késztette a szemlélőket a kiegészítés, a száj és a bajusz, amitől olyanná vált a két jármű, mintha párjai lennének egymásnak, egy hölgy és egy fiatal ember. A munka határidő előtti eredményes befejezését követően a munkások hazaindultak. A két vadonatúj villamos a csarnokban várakozott, s hogy kellemesebben teljen a várakozás ideje, beszédbe elegyedtek egymással. Te hová szeretnél kerülni? Kérdezte kíváncsian a páros lánytagja. Nagyvárosba? Esetleg egy vidéki kisebbe, ahol nincs nagy tömeg és kevésbé koszolódnak el a most még gyönyörű, tiszta üléshúzataink? Én, válaszolta a fiú villamos, a nagy igénybevétel ellenére inkább a nagyvárosba kívánkozom. Szeretem a sokszínű tömeget, az utcán mellettem elhaladó többi jármű látványát, a hangzavart, melyből sok érdekes dolog is kiszűrhető. Én szívem szerint egy kisebb településre kívánkozom. Szeretem a nyugodt haladást, a kisebb zajt, amikor az emberek nem tiporják le egymást, nem tülekednek a villamosra való fel- és leszálláskor, mondta a lány. Úgy legyen, összegezte a fiú villamos az elhangzottakat. Pár nappal később a két vadonatúj járművet elszállították a szerelőcsarnokból, hogy útjukra bocsássák őket. A páros fiú tagja a fővárosba került, épp úgy, ahogy szerette volna, a kislány pedig egy csendes, vidéki településre, ahol nemrégiben épült csak ki a villamos pálya, és ő volt a rajta közlekedő első járművek egyike. Telt múlt az idő, a két villamos időnként elmélázott azon, vajon hogy alakult a másik sorsa. Tényleg jó dolog a nagyvárosban közlekedni? És valóban olyan kellemes a vidéki lét? 3 év telt el, ami még igencsak fiatalkor egy villamos életében, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A fővárosban élő és közlekedő legény villamosba a közlekedési jelzőlámpa meghibásodása miatt belé szaladt egy lila trolibusz. A villamos hátulját rongálta meg az otromba jármű. Behorpadt a szép, fényes sárgára festett, addig hibátlan oldallemeze, kidőlt pár ülés, rongyossá szakadtak a húzatok, kifacsarodtak a széklábak, s a kapaszkodó kis szomorú látványt keltően ketté törve lúgtak alá a mennyezetről. A sérült villamost bevontatták a remízbe, ami szokásos szálláshelye volt. Míg azon búslakodott, vajon mennyi időbe telik, amíg megjavítják, eszébe jutott kis társa, a lány villamos. Ő talán jobban járt a vidéki léttel. Remélte, hogy nem szenvedett balesetet, és továbbra is olyan mosolygós a piros szája. Hogy nem, a fiú villamost javítás után nem a fővárosban helyezték újra forgalomba, vidékre került. Úgy gondolták, ha már sérült, vagyis a javítás ellenére nem tökéletes, jobban teszik, ha vidéken futtatják, ott helyezik üzembe. Talán a sors akarta úgy, de éppen abba a városkába vitték, ahol a lány villamos szállította, hozta-vitte az embereket. És az már nem volt véletlen, hogy a remízben egymásra leltek. Nagyon megörültek egymásnak. Beszélgetésük során a fiú villamos elmesélte, hiába szépek a főváros körútjai, érdekes a tarka embertömeg, a sok különféle dudahang, a csilingelés, igen nagy a forgalom, így gyakoriak az ütközések. mesélt a balesetéről, és hogy már nem érzi magát tökéletesnek. A valamikori ragyogó fénye elhomályosult, ő pedig lélekben megtört. Ekkor a lányvillamos vigasztalni kezdte. Ne búsulj, én épp olyan szépnek és teljesnek látlak most is, mint amikor először egymás mellett álltunk a szerelőcsarnokban. Számomra ugyanaz vagy, aki korábban voltál, mondta barátságosan. A fiú villamosnak nagyon jól estek a kedves szavak. Megnyugtatták, hogy bár volt egy balesete, azért ő ugyanúgy végzi majd a munkáját, mint korábban, és új utasai nem fogják kárát látni az ő balul sikerült fővárosi kalandjának. Felvirradt egy új nap, és a két villamos egymás után kigurult a remízből. Üdvözlésképpen felvillantották a lámpáikat, hiszen kora reggel volt még, és csak számukra érthető gépnyelven suttogták egymás felé. Biztonságos közlekedést, jó utat!
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A zene már egészen kisgyerekkorban fontos része lehet az életünknek, hat az érzelmeinkre, a képzeletünkre, és sokszor meghatározó emlékeket is őrzünk általa. Pár nappal ezelőtt volt a zene világnapja, így ennek kapcsán most arról beszélgetünk Gubik Petrával, színésznővel, énekesnővel és a Csukás Mese Rádió csatorna hangjával, hogy milyen szerepe lehet a zenének a gyerekek életében, és milyen gyerek volt ő annak idején. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én is köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Akkor egy kicsit nosztalgiázunk talán így az elején. A kis Gubik Petra milyen kis gyerkőc volt?
1: Szerintem balóc, öntörvényű és kis tornádó, de mégis valahogy olyan simulékony. Anyukám szokta ezt a szót használni sokszor rám. Én középső gyerek vagyok, ezt tulajdonképpen úgy szokták mondani, hogy szendvics gyerek, de egy szemlány vagyok, egy bátyám van és egy öcsém, és ezért ebből szerintem nagyon sok mindent úgy le lehet vonni, hogy az embernek körülbelül milyen a jelleme, jéghátán is megél, alkalmazkodni kell, és valahogy úgy a simulékonyságot pedig úgy értem, meg anyukám is mindig úgy definiálja, hogy úgy én voltam a simító. Hát ugye, hogyha valamit a fiúk nem úgy csináltak, vagy valami, akkor úgy szépen mindig úgy szerettem mindig úgy finomítani a dolgokon, hogy mindig arra nagyon emlékszem, hogy gyerekkoromban is például, amikor láttam, hogy anyukám nagyon fáradt, vagy sokat dolgozik, akkor mindig úgy addig nem nagyon feküdtem le, amíg én mosolyt nem csaltam például az ő arcára. Valahogy ez felnőttként is nagyon emlékszem erre, hogy láttam, hogy mosogat, vagy tényleg úgy pakolja a ruhákat, vagy valami van, és mindig ott addig duruzsoltam neki, vagy addig, amíg az, de anya, akkor most nem mosolyogsz, most rossz kedved van, most nem tudom, és akkor egyszer emlékszem, mondta, hogy Petukám, hát most mit csináljak? Mosogassak itt kint negyedül a konyhába, és közben vigyorogjak, és akkor így ezen így felnőttként így már jót mosolygunk, de hogy tényleg így, szóval amikor az ember úgy belefeledkezik a teendőibe, és én emlékszem gyerekként, hogy én nagyon szerettem azt, hogy egy kis mosolyt csaljak az arcára, és az nekem fontos volt, és ez felnőttként is valahogy ez csak egy fokkal már így komolyabban űzi az ember, hogy tulajdonképpen a színművészet is és az előadó művészet is erről szól, hogy az embereknek a szívébe vagy a lelkébe, akár a zene, akár az irodalom által egy picike szint vigyünk, csempészünk egy kis mosolyt az arcukra, vagy könnyet a szemükbe. Szóval a színesítés nagyon fontos feladatunk.
0: A zene jó eszköz volt neked akkor így gyerekkorodban? Tehát amikor mondjuk anyukád mosogatott, akkor mentél oda hozzá, és akkor nem duruzsoltál, hanem mondjuk énekelgettél neki?
1: Jó, hát mondjuk zongoráztam. Ez nagyon érdekes volt. Ugye, 7 éves voltam, amikor elkezdtem zongora órákra járni, zeneiskolába járni, és ahová anyukám még irattak be. Tehát, hogy ők nagyon fontosnak tartották, hogy amit ők nem tettek meg gyerekként, majd az ő gyerekük megtesse, tehát ezért zenére tanítottak minket egyébként mind a hármunkat, és anyukám kintről hallgatta. Húzta a strigulát, hogy például egy csernyi etüd meghallgatás előtt hányszor játszom le otthon a kis etüdöt. És akkor mindig mondtam, hogy meguntam, behúzgáltam a 10 strigulát, és mondta kintről, hogy ez még nem volt 10, csak 3. Szóval, hogy hát persze gyerek csintevések ezek voltak. Felnőttként például viszont borzasztó hálás vagyok azért, hogy akkor tulajdonképpen akkor ezekre rá voltunk kényszerítve, vagy szigorúbbak voltak, vagy szóval, hogy ezek fontos dolgok szerintem, mert mind az embert építették, gazdagították tudásban, és szemléletmódban is. Tehát azt a zenei tudást, amit nekem a szüleim által a tanáraim belém töltöttek, a fejembe töltöttek, akár a kottaolvasás, akár a zeneismeret, de a zenetörténet tanulás, vagy bármi, szolfézs, a hangszeres tudás, ettől az ember mind csak gazdagabb lesz. És például az, hogy mai fejemmel mondjuk én azt mondom, hogy hú, megírok egy dalt, vagy írtam egy dalt, vagy szereztünk egy dalt a barátaimmal, hát ez egy akkora, hogy is mondjam, az embernek a kezében ez egy olyan tudás, vagy egy olyan kifejező erő, ami szerintem tulajdonképpen ilyen csodával határos. Tehát ez varázslatra képes, szerintem. Hogyha az ember gondol valamire, egy történetre, azt zenébe önti, és Kodály Zoltán mondta, hogy a zene lelki táplálék, lelki forrás, és aki ezzel a lelki táplálékkal nem él, az tulajdonképpen vérszegénységben él. Tehát és szerintem ez nagyon, nagyon hasznos, és nagyon fontos mondat, és igazság.
0: Ez így van, és egyébként azoknak is szerintem szükségük van zenére az életükben, akik nem lesznek majd később előadó művészek, vagy zenészek, dalszerzők, hanem tényleg csak egy kifejező eszköz, vagy egy gyógyszer a zene, amit használnak az életükben. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gubik Petrával, színésznővel, énekesnővel, aki a Csukás Mese Rádió csatorna hangja, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. Ma reggel Gubik Petra színésznő, énekesnő, a Csukás Meserádió csatorna hangja ül most velem szemben. Vele folytatjuk a beszélgetést. Amit említettél is, mindenkinek hasznos tudás lehet, hogyha gyerekkorában zenét tanul. De sokakból azért nem előadó művész lesz, vagy énekes, vagy dalszerző. Miért fontos szerinted, hogy még azok a gyerekek is gyerekkorukban találkozzanak akár zeneiskolával, vagy csak zenehallgatással?
1: Ugye említettem a zenének a gyógyító erejét, tulajdonképpen a terápia jellegű működését az ember életében, szervezetében, és ahogy a mese tudja, egy mese, hogyha mesélsz a gyerekednek, tudja gazdagítani és fejleszteni a gyerek képzelőerejét, fantáziáját, ugyanígy, ugye már kimutatások alapján is bizonyítható, hogy például a gyerek, mikor még magzatként lebeg az anyuka pocakjában, hogyha mondjuk komoly zenét hallgat a szülő, vagy hallgatnak a környezetében, már fejleszti az ő személyiségét tulajdonképpen. Nem tudhatod, hogy még ott csírájában ebből a növekvő kis szervezetből mi fog kialakulni, de már tehetsz érte. És például az én unokahúgommal nagyon-nagyon sokáig Sosztakovics valc keringőt ugye hallgattatták a bátyámék, és amikor megszületett a pici baba, akkor évekig arra aludt el, hogy ringattad a karodba, és Sosztakovicsot kellett hallgatni. Szóval készítettem vele egy kis interjúkat, 3 éves volt, hogy mi a kedvenc zenéje, és mindig mondta, hogy Mozzato a kiféi zene. Ki se tudta mondani, és amikor így rákérdeztem, akkor az a lényeg, hogy szerintem ezek olyan szinten tudják az ember későbbi személyiségét építeni és fejleszteni, amit mi még el sem tudunk képzelni. Mert akkor még egyszerűen nem látjuk azt a kis élő lényt, de nagyon nagy felelősség van rajtunk. És a zenei nevelés, ugye mind az iskolákban, óvodákban, ez egy nagyon nagy adóász. Tehát zenével úgy lehet fejleszteni ritmus érzéket, amit később el sem tudjuk képzelni, és nem csak az előadó művészetben lehet fontos, hanem hogyha a gyereknek ez mondjuk hobbi szinten van jelen az életében, le lehet kötni az energiáit, mondjuk vegyünk egy olyan gyereket, aki túlbuzog, és szerintem nagyon jó lehetőség, ha a szülő beiratja akár zeneiskolába, vagy olyan ritmus órákra, ahol ő ki tudja magából ezt igazából így tombolni. Akár a zenei alkotó közegben, vagy akár csak, hogyha hobbi szinten megmarad az, hogy akkor ő most 2 tikfát fog összeütögetni, vagy mondjuk tegyük fel azt, hogy mondjuk néptáncot fog tanulni, ahol a ritmikus gondolkodás nagyon-nagyon fontos, ugye, de bármilyen táncművészetben, hogyha ezt így most így megemlítettem.
0: Nem beszélve egyébként a koncentrációs képességről is.
1: Így van, tehát építi az ember és a gyereknek a személyiségét mindenféleképpen.
0: Na nem sokára azért még egy kicsit visszaugrunk a gyerekkorodba, arra leszek majd kíváncsi, hogy részt vettél annak idején szavaló versenyeken, vagy mennyire voltál extrovertált kisgyerkőc, aki bátran kiállt a közönség elé. Gubik Petra a vendégem, színésznő, énekesnő, aki a Csukás Mese Rádió csatorna hangja, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt a Csukás Mese órában.
2: Szerusztok, Csinszka vagyok.

0: Minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, velem szemben pedig Gubik Petra színésznő, énekesnő ül, aki a Csukás Mese Rádió csatorna hangja. Ott tartottunk, hogy már egy kicsit azért nosztalgiáztunk, beszéltünk a gyerekkorodról, Petra, most viszont még egy kicsit visszaugrunk ide, ugyanis azt mondtad, hogy simulékony voltál, de azért, hogyha már énekeltél, meg duruzsolgattál, akkor ugye extrovertált kislány is voltál, ha jól gondolom. Mennyire volt jelen mondjuk a te életedben a mesélés? Vagy az, hogy te kiállsz valaki elé, vagy valakik elé, és előadod magad?
1: Hát ugye ezt sokat fejtegetjük, hogy most aki előadó művészetre adja a fejét, az mondjuk extrovertált személyiség, vagy introvertált személyiség. És én továbbra is fenntartom, hogy attól, hogy valaki például színművész, nem kell feltétlenül extrovertáltnak lennie. Én magamat ide is és oda is sorolom. Én nagyon szeretek inkognitóba burkolózni, tehát én nagyon szeretem azt, hogyha meg tud maradni az én kis intim szférám, viszont amikor felmegyek a színpadra, akkor ott alkotni kell. Ez nem lehet úgy, hogy én most feljöttem, de igazából nem vagyok itt. Tehát, hogy meg kell jelenni.
0: Elbújsz, ne nézzetek rám.
1: Igen, igen. És gyerekkorban, ha

0: mesélt. És direkt használom ezt a szót, mert beletöltötte a kis egyéniségét, megrajzolta azokat a karaktereket, és élvezte, mert mondta, és igazából ezek a mesemondó típusok, vagy az, aki tényleg úgy belevész az előadó művészetbe, és olyankor egy másik dimenzióba kerül, vagy egy más gondolati síkra helyezi ezt az egészet, és nem fogja fel, hogy ott őt mennyien nézik, hanem ő csak arra fókuszál, hogy ő most ezt előadja és elmondja. És szerintem az utóbbiból lesz később művész, legalábbis szerintem, én így gondolom. Én emlékszem kifejezetten, hogy énekelni úgy szólistaként nem nagyon szerettem, vagy nem volt vágyam. Kórusban énekeltem, de úgy kezdetben ez nem volt vágyam. Viszont mesélni, főleg népmesét mondani nagyon-nagyon szerettem. És inkább az volt jellemző rám, körülbelül 14-15 éves koromig, hogy a legtöbb eredményt úgy zsebeltem be, hogy én prózát mondtam, vagy verset, vagy prózát.
1: Tehát akkor, hogyha most te kislány lennél még, akkor jelentkeznél-e a Csukás Mese Rádió őszi kampányára, ami a legmesésebb mesemondó?
0: Biztos vagyok benne, hogy igen. De ehhez ugye kellenek a szemfüles szülők, akik ezt figyelik, ezeket a pályázatokat, mert elsődlegesen, és megint csak mondom, hogy a szülőn óriási felelősség van, hogy hogyan indítja el, vagy milyen információval látja el a gyerekét ebben az életben, és hogyan ösztönöz.
1: Meg bátorít, mert
0: van.
1: Azért gyerekkorban így kellő van. Bátorság
0: igen.
1: Kell ehhez.
0: Én mai nap is azt vallom, hogy szerintem egy ember, főleg aki még kis csíra, gumó, bármilyen növényé fejlődhet. Tehát bármire képes az ember, hogy szerintem nagyon sok minden agyban dől el. Hogyha neked azt mondja az édesanyád és édesapád, hogy büszke vagyok rád, csináld, támogatlak, de nem estek át a ló túloldalára, de ösztönöz téged, akkor az a gyerek nagyon erős és egészséges önbizalommal fog rendelkezni az életben. Ha egy kicsit már ilyen, hogy is mondjam, megfelelési kényszeres, egyébként szerintem én is az vagyok a gyerek, akkor is lehet ezen folyamatosan javítani és fejleszteni, és akkor is oda tud jutni, csak sok lesz a karma. Tehát, hogy ezzel egy életen át lehet valahogy így vívni a csatádat, hogy most akkor én jó vagyok-e, alkalmas vagyok-e, jól csinálom-e, amit csinálok, de én azt is tapasztalom, hogy ez azért is jó, mert akkor soha nem fogsz megelégedni azzal, hogy most akkor már te kész vagy. Tehát, hogy mindig lehet a legjobbra törekedni, mindig lehet javítani, építőjellegű kritikákat befogadni. Szóval, hogy az is jó, hogyha a szülő reálisan látja a gyerekét, és elmondja neki például azt is, amiben mondjuk nem olyan jó, vagy amin lehet változtatni, vagy hogy kicsit vegyen vissza például mondjuk, nem tudom, mondjuk esetleg az arcából, vagy ilyesmi. Szerintem ezek nagyon hasznos dolgok. De az nagyon fontos, hogy elmerjen indulni az életben. És például jelentkezzen a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesemondó pályázatára, mert ez kifejezetten gyerekeknek szóló pályázat. És ez azért nagyon fontos, mert a Csukás Mese Rádiónak volt már hasonló pályázata, de felnőttek körében, és gyerekeknek még nem hirdetett ilyen pályázatot, ezért én mindenkit arra buzdítanék, hogy jelentkezzenek, és mutassák meg az ő kis kreativitásukat, egyéniségüket, és hát gyerek szájon keresztül mesét hallgatni, szerintem ennél szórakoztatóbb nem nagyon van.
1: Meg hát nem csak szórakoztató a gyerekeket hallgatni, hanem egyszerűen hihetetlen élmény, hogy mennyire ügyesek tudnak lenni. Remélem, Petra, hogy a beszélgetésünk és a buzdításod célba ér, és minél többen jelentkeznek majd erre a pályázatra.
0: Én is nagyon várom, kíváncsian a jelentkezők pályázatát.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt jártál nálam ma reggel.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. További szép napot kívánok mindenkinek.
1: Gubik Petrával, színésznővel, énekesnővel, a Csukás Mese Rádió csatorna hangjával beszélgettünk a mai reggelen a zenevilágnapjáról, a zene és a gyerekek kapcsolatáról, illetve arról, hogy mennyire fontos az, hogy már gyermekkorban támogassuk a gyerekeket, hogyha szereplési vágyat éreznek magukban. Itt szóba jött a Csukás Mese Rádió őszi kampánya, a legmesésebb mesemondó. Október 22-ig lehet tehát jelentkezni. Ha a Petrával való beszélgetésünket újra hallgatnád, akkor azt nem sokára megteheted a Spotify és a

0: Rózsa Magdi egyik legújabb dalát, a Rúst hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. Már robogunk is tovább, a legfrissebb hírek következnek, utána nyitunk egy újabb órát, újabb csodálatos magyar zenékkel. A kezdésben például itt lesz a Magna Cum Laude és a Köszönet!
1: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mese sorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Itthon,
3: otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a napos, száraz idő, a költségvetés stabilizálását nevezte a legfontosabb feladatnak a kormányfő. Már harmadik hete tartanak a diák tüntetések Franciaországban.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Vadat gázolt egy autó 81-es úton Mór közelében a 30-as kilométernél. Az érintett szakaszon lelassulhat a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: A kormány legnagyobb feladat, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, a nyomozás az ügy minden szálára kiterjedt, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, a Dnyipro folyón átkelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra több helyen lehetett robbanásokat hallani, a célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diák tüntetésekkel összefüggésben. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr megsebesült. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahogy gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem három hete kezdődő tiltakozó akciókhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanár hiány csökkentését követelik. Ismét teljes körben intézhetik az ügyfelek a földgázzal kapcsolatos ügyeket az MVM-nél, miután lezárult az informatikai rendszer frissítése. Személyesen, telefonos ügyfélszolgálatokon, a szolgáltató online felületén és mobil alkalmazásban is lehet újra ügyeket intézni. Emellett elérhető az online bankkártyás számla fizetés, az egyenleg lekérdezés, a mérőállás diktálás is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel, Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
3: A hírek után
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 8 óra múlt október 3-án szombaton, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ebben az órában is a legjobb magyar zenéket játszom majd neked. Itt lesz többek között az Elszáll az idő, Kis Kevin és Marics Peti egyik új dala, a kezdésben viszont a Magna Cum Laude.
2: Itt egy újabb óra.

0: lepakol.
1: A Margaret Island-dal hallottad most itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Valaki mondja meg nekem, hogy miért van az, hogy valaki konkrétan imádja a csilit, miközben az első falat után már könnybe lábad, a szeme izzad, és úgy érzi, mintha tüzet nyelt volna. Én ezt nem tudom megérteni. Azt viszont igen, hogy a csili csípőségért mi felel. Ez nem más, mint a kapszaicin nevű vegyület. Ez valójában nem azt jelenti, hogy megégeti a szánkat a csili, hanem a fájdalom és a hőérzékelő receptorainkat aktiválja, ezért az agyunk úgy érzékeli, mintha valami nagyon forró dologgal találkoztunk volna. És az az érdekes dolog, hogy erre a szervezetünk van, hogy endorfin termeléssel reagál, vagyis a csípős étel után jön egy ilyen kis jóleső érzés, hogy na ezt túléltem. És talán ezért is tudunk hozzászokni, vagy rászokni ezekre a csípős ízekre, mert minél többet eszünk belőle, annál jobban szeretjük ezt az én megcsináltam érzést. Csili, ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

Inna vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

Persze, hogy érdemes élni, ez nem is kérdés. Ma jól vagyok, ezt hallottad most a Jazz Megasztal itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Viszont ha van olyan nap, amikor nem vagy annyira jól, mondjuk visszaugrunk a gyerekkorodba, ahol mondjuk eltörted az ujjad vagy a kezed, akkor jött a segítségül az indigó papír, emlékszel még rá? Amikor megkérted az egyik pattársadat, egyik osztálytársadat, hogy írjon helyetted, és a jegyzet már is átvarázsolódott a te füzetedbe, szerintem ez egy fantasztikus találmány. Nálad sokszor fordult elő, hogy tört el az ujjad, vagy zúzódott meg a csuklód annyira, hogy másnak kellett, hogy jegyzeteljen helyetted? Írd meg nekem, persze, ha tudod, a 0630 30 30 380 számra várom a történeted. Most pedig Indigo, ezt játszom, itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

a szál, ezt hallottad most Filótól itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Ez a dal is helyet kapott a legújabb Minden Elmúlik című lemezén. A lemez bemutató előtt, ami majd novemberben lesz, rengeteg állomása van Filónak, októberben 7 helyen találkozhatsz vele. Ez a közös benne és a következő előadóban, hogy hatalmas őszi turnéra indulnak mindketten. Ráadásul a következő előadónk, aki nem más, mint Nagy Bogi, nem egyedül teszi ezt, ugyanis bejelentette, hogy Blanche az, aki majd elkíséri, az ő kedvenc énekesnője. A következő dal pedig az Always Be Mine, amit Bogi a BSV-vel közösen énekel. Ezt játszom most neked itt a Petőfin.

0: belgát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar a legfrissebb hírek következnek, egy kis időjárás, egy kis közlekedés, utána pedig indítjuk a következő órát méghozzá Zsédával, Fekete Rúzs, ezt lehet majd vele közösen énekelni.
1: Fekete Rúzs, Fekete Rúzs, ég el a szádon!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz idő. Elképzelhetőnek tartja a kormány az árrésstop kivezetését. E hétvégén rendezik a nemzeti vágtát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen Óbaroknál Budapest felé a 43-as kilométernél hídépítés miatt lezárták a belső sávot. Ezen a szakaszon két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belsőjén is. A híd beemelés okozta a forgalom korlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosított két forgalmi sáv a közlekedésre. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az árrésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta miniszterelnök országjárása a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt ment csődbe az árrésstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása szerint a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. Itthon a hétvégén rendezik meg a nemzeti vágtát Szilvásváradon. A programok délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Holnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Utóbbiakat a Duna csatorna is közvetíti. A nemzeti vágta programját a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, száraz idő lesz, ma is kevés fátyol felhővel, Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jaj, de jó, hogy itt vagy velem továbbra is. 9 óra múlt október 3-án, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. De hogy te éppen honnan hallgatsz engem, ezt írd meg nekem üzenetben 0630303380. Ide várom, a kezdésben pedig, ahogy ígértem, Fekete Rúzs.
2: Itt egy újabb óra.

nekem az élet. Ezt hallottad most a Petőfi Rádióban minden magyar, és tudod, hogy kiknek áll még nagyon jól az élet? Völgyesi Gabinak és Kovacsics Ádámnak, akik több mint 25 éve alkotnak már egy párt. Az elején egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a közös munkából majd szerelem lesz, ugyanis amikor Gabi belépett az épp énekesnőt kereső Unique együttesbe, az elején egyáltalán nem volt neki szimpatikus Ádám. Ez azonban hamar megváltozott, ráadásul olyannyira, hogy az azóta is tartó közös munka mellett két gyermekük is született, Martin és Elliot. Tőlük jön most a következő dal, mármint Gabiéktól. A Unique-tól játszom, Hiszed vagy sem, ez szólít a Petőfin.

magyar, ez a Petőfi Rádió. Most egy nagyon érdekes történetű dal következik, ami egyébként 12 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is Kozma Kata, Jász Andrés és Iván Szandra összeültek még 20 évesen, hogy csináljanak egy lemezt. Ekkor gondolták, hogy írnak egy sláger gyanús dalt, ezt meg is írták, de a fiókban maradt egészen 12 évig, amikor most eljött a pillanat, Margit szigeten sétált Szandra a menedzserével, amikor felmerültek azok a dalok, amik még kiadatlanok, és itt előkerült ez is, és a többiek noszogatására hozzányúltak ehhez a dalhoz, elkészítették, és milyen jól tették. Valóban a nyár egyik sláger gyanús dala lett, vagy már biztosan állíthatom, hogy egy igazi sláger volt ezen a nyáron. Ez nem más, mint a Tüp-tüp szong, amiért 12 évet vártunk. Ezt játszom most itt a Petőfin.

0: A Kaukázus Zolát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. Egy olyan előadóval megyünk tovább, akinek nem is olyan régen megjelent a legújabb dala, ami arról szól, hogy milyen érzés volt, milyen tapasztalás volt Budapestre felköltöznie, méghozzá Békés megyéből, Szabadkígyósról. Ott nőtt fel, és az volt az első meghatározó zenei élmény, amikor az első hangszerét, a furuját megszólaltatta egy karácsonyi rendezvényen, Mikulás dalt furujázott, és utána azt érezte, hogy ő ezt szeretné csinálni. Ő nem más, mint Hegedűs Józsi, aki mostanában pedig tangcsapdából, 30Y-ból, Parnograszból inspirálódik és hallgatja erőszeretettel. Ő következik most. Jó volna itt lenni. Ezt játszom, itt a Petőfin.
1: Örülni

0: magyar, ez a Petőfi Rádió. Hogy milyen lesz a mai időjárás, és hogy mik a legfrissebb hírek, ez fog most kiderülni, utána pedig az órát egy olyan dallal kezdjük, amivel szerintem abszolút te is tudsz azonosulni. Ezt játszom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Men Kristóf vagyok a földszintről.
6: Parancsoljon.
5: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi. Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
8: Séta?
9: Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos, száraz, őszi idő. A költségvetés stabilizálását nevezte a legfontosabb feladatnak a kormányfő. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt az M1-esen a 61-es Tatabánya centrum csomópont előtt. Budapest felé 62-es kilométernél az egy sávra szűkült szakaszon 3 kilométerhez közelít a torlódás. Az M1-esen Óbaroknál Budapest felé a 43-as kilométernél hídépítés miatt lezárták a belső sávot. Ezen a szakaszon két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belsőjén is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosított két forgalmi sáv a közlekedésre. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt, hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó főügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Itthon este tartják a hagyományos Merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó térről a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a Merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente nagyjából 8000 új beteget diagnosztizálnak. A Merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 10 óra után és október 3-án a legjobb magyar zenékkel kísérlek téged. A mikrofon mögött Korcsog Laurát hallod, és ebben az órában is újdonságokat játszok majd neked, de itt lesznek a régi kedvencek is, mint például most a kezdésben Ladány Bene 27, Kell egy ház.
1: Itt egy újabb óra.

A múltunk nem felejt. Ezt játszottam most neked itt a Petőfi Rádióban minden magyar, és ez abszolút így van, mint ahogyan itt a dal címben szerepel, de nem csak a mi életünkben van így, hanem az állatoknál is. Ők sem felejtik el, ami kisgyerekkoruk óta történt velük. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Ebből az alkalomból reggel az Éles Stílus magazinban egy nagyon érdekes témánk lesz, ami nem más, mint a vakvezető kutyák élete és kiképzése. A vendégem Rózsa Kata lesz vakvezető kutya kiképző. Utána pedig a Csukás meseórában az állatos mesék világába utazunk, ugyanis a mai napig jelen vannak ezek az állatos mesék a gyerekek életében, és ezeken a történeteken keresztül mutatják be akár az óvodapedagógusok a különböző élethelyzeteket a gyerekeknek. Hát nekem Csernák Enikő óvodapedagógus lesz majd holnap a vendégem, most viszont Földre való, ezt játszom neked itt a Petőfin.

Azon az éjszakán. Ezt játszottam most neked itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Itt nálunk általában hallhatod a régi klasszikus dalokat is, de természetesen a friss, ropogós új szerzeményeket, új közös dalokat is. A most következő is pontosan ilyen, és én annyira örülök neki, hogyha én mutathatok be neked egy új szerzeményt, és hogyha most hallod először, akkor remélem, hogy elnyeri a tetszéset, hiszen a srácok nagyon jót alkottak most is. Tideni és a Follow the Flow közös daláról van szó, ez a Rendben lesz. Már több mint 762 000-en látták a legnagyobb videó megosztó oldalon, ahol egyébként egy animációs videoklipet, kisfilmet is láthatsz a dalhoz. Most ezt játszom neked, a videoklipet pedig nézd meg a YouTube-on. Rendben lesz, ez szólít a Pető.

sok fotó. Ezt hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. Ezen a héten nagyon sok mindent ünnepeltünk, többek között például október 1-én a Zenevilágnapját, előtte szeptember 30-án a Magyar Népmese Napját, és nem tudom, hogy tudod-e, de nem állt meg a sorozat a klasszikus 100 epizódnál. 13 új rész készül, aminél természetesen az alkotók törekednek arra, hogy megőrizzék azt a képi és zenei világot, amin generációk nőttek fel, ismernek és szeretnek, de visszatérnek azok a karakterek, amit mindannyian szeretünk, szerintem te is, akiktől lehet tanulni, akikkel lehet nevetni, akikkel lehet azonosulni, mint például a leges legkisebb királyfival is. Ezt játszom most, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Elérkeztünk a várva várt pillanathoz, ugyanis a legfrissebb hírek után kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk. A vendégem pedig Pallag Dávid séf lesz, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is. A kezdésben hol van az a lány? Ezt játszom majd dr. Bérestől is a fekete vonattól.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz őszi idő, munkálatok miatt lassul az M7-es forgalma, terrorista támadás volt a szerdai légincidens.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Dolgoznak az M7-esen az M0-as és az M1-M7 közötti szakaszon Budapest felé, a 14-es és a 13-as kilométer között a kettőből egy sávot lezártak. Kisebb torlódásra, lassabb haladásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témája a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet. Ismét Komját Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet, a vádhatóság közölte. A nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott, amely tegnap este a B-divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában az A-divízióban az egyes számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0, a B-divízióban a négyes csoportban pedig Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves versenyző 44,84 másodperces idővel győzött. A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es Bahreini nagydíj harmadik egyben utolsó szabad edzésén, magyar idő szerint ma reggel Sepangban. Az időmérő edzés ezekben a percekben fejeződik be, és az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő lesz, ma is kevés fátyol, felhővel, Sopron környékén időnként megélénkül. A szél délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 11 óra után közösen fordulunk be a konyhára, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, a vendégem pedig perceken belül Pallag Dávid séf lesz. Őszi finomságokat készítünk, beszélgetünk a magyar konyháról, a magyar hagyományokról. A kezdésben pedig, hol van az a lány?
1: Itt egy újabb óra.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Az ősz rengeteg olyan alapanyagot ad a konyhánknak, amelyek a magyar gasztronómia régi és fontos részei, mint például a sütőtök, a gomba, a káposzta, a szilva, a bírsalma vagy a dió. De mitől lesz egy étel igazán magyar, és hogyan lehet a hagyományos ízeket úgy továbbvinni, hogy közben ne veszítsük el azt az értéket, amit a generációk adtak tovább nekünk? Erről beszélgettünk többek között a mai vendégemmel, Pallag Dáviddal, étterem tulajdonossal, séffel, aki 2025-ben elnyerte a Fiatal Séf Tehetség címet. Dávid, köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Kezdjük talán azzal, amit a felvezetőben is említettem, hogy a magyar konyha, a magyar hagyomány. Hogyha ezt mondom, akkor ez számodra mit jelent?
1: Hát számomra ez tulajdonképpen a mindennapokat jelenti, hiszen az étteremben így írjuk össze a menüsorokat, így akarunk átadni olyan dolgokat, amiket mondjuk már elfelejtettünk, hogy mitől jó egy jó leves, vagy mitől jó egy magyar étel, viszont olyan köntösben, amitől mondjuk az ember úgy érzi, hogy ezt jó otthon nem tudná megcsinálni, és van értelme az étterembe járni.
0: Mióta fontos ez számodra, vagy ez mindig is az életed része volt?
1: Hát alapvetően, amikor megnyitottuk az éttermet, ugye ez 21-re tagsálható, akkor mi már tudtuk, hogy e felé szeretnénk elmenni, hogy magyar éttermet szeretnénk. Nem szeretem a magyaros szót, hanem inkább a magyar éttermet. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy azért itt eltelt már egy jó pár év. És hogyha nem fejlődnének az ételek, és nem fejlődnénk vele együtt mi is, akkor semmi értelme nem lenne ennek az éttermezésnek. Úgyhogy nem azt mondom, hogy hagyományosan főzünk, viszont hagyományos ízeket teremtünk.
0: Honnan jönnek a hagyományos ízek?
1: Hát otthonról. Hát ott alapvetően van egy, az embernek van egy ízmemóriája. Emlékszik arra, hogy vagy legalábbis megszépíti az emlékeit arra, hogy milyen volt a nagymamánál a húsleves, vagy milyen volt egy jó pörkölt. És itt nem is arról van szó, hogy a kinézete, vagy az állaga, hanem maga az íz, ami átjön. És innen is puszilom anyukámat, viszont nem feltétlenül ő volt a legnagyobb szakács a konyhába. De azt mindig elmondom, hogy ha mondjuk kuktában bármit meg tud csinálni, de az ízekben pedig azokat az ízeket emlegetem vissza, amiket én régről kaptam. Tehát tök máshogy nézett ki a vadasa, viszont az ízeiben én azért főzök ilyet, mert én olyat ettem nála.
0: Miből merítkezel? Amikor mondjuk, amit mondtál is, hogy menüsort készítetek.
1: Igen, hát alapvetően ugye fontosan odafigyelünk arra, hogy mi van éppen szezonban, de nem ragaszkodunk hozzá olyan köröm szakadtából, tehát nyáron például nem vártunk két hetente azért étlapot, mert hogy éppen spárga van, vagy eper van, hanem megnézzük azt, hogy mondjuk egy fél éves szakaszban mit kapunk a magyar földtől. Ez is fontos, hogy alapvetően beszállító szempontjával mi már nagyjából 5-6 éve ugyanazzal dolgozunk, a boldizsárékkal, a farm to forkkal, és ott azok az alapanyagok vannak, amik ténylegesen vannak itthon, és nem behozatjuk valahonnan, mert nekünk most paradicsomra van szükségünk. Nyilván van egy-két olyan alapanyag, mint például a paradicsom, hogy minimális mennyiségben szükségünk van rá az év többi részén is, de azt szoktam mondani, hogy egy hideg és meleg étlap van nálunk. Meleg étlap, amikor például frissebb ízekre vágyunk, mert nagyon meleg van kint, és van a hideg étlap, amikor egy kicsit mélyebb ízekre vágyunk, kis kuckósabb dolgokra, amikor kint hideg van, egy kicsit felmelegítse a lelkünket.
0: Milyen jó, hogy említetted a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket. Ezzel folytatjuk nem sokára, hogy itt, hogy most már ősz van, mi az, ami a rendelkezésünkre áll. A vendégem Pallag Dávid, séf, étterem tulajdonos. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dalom.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Ballag Dávid, étterem tulajdonos, séf, aki számára szerintem mondhatom, hogy nagyon fontos a magyar konyha és a hagyományok. Ebben erősíts meg, Dávid, hogy így van.
1: Megerősítem. Nem, tényleg, hát alapvetően abszolút, tehát, hogy ez teljesen helytálló.
0: Úgyhogy többek között erről beszélgetünk, illetve ott tartottunk, hogy a szezonális zöldségek, gyümölcsök azért jó, hogyha megjelennek a menüben, az étlapon nálatok. Most mi az, amire számíthatunk? Mik azok a zöldségek, gyümölcsök?
1: Igen, hát alapvetően, mivel nem feltétlenül a szezont nézzük szigorúan, tehát, hogy most például ugye nagyon frissen jön a földből a karfiol és a mini karfiol és társai, de hogy mi hosszú távon gondolkozunk, tehát most például a mostani káposztát azt már most kezdjük el eltenni az egész fél éves időszakunkra, tehát leginkább fermentáljuk a káposztát és nem frissen használjuk, mert így sokkal konzekvensebben tudjuk tartani magát, azt az étlapot, illetve a minőségét, amit szeretnénk.
0: Mert mit terveztek majd a káposztából?
1: Káposztából? Fermentálni fogjuk, vagy savanyítani, de nem savanyítjuk, hiszen nem ecettel dolgozunk, hanem ez egy laktofermentációs folyamat, ahogy amúgy régen csinálták a savanyú káposztát, csak mióta felgyorsult a világ, felgyorsítottak mindent, úgyhogy most már ecettel, mindenféle hókusz-pókusszal is savanyítanak. Ez tulajdonképpen önmagát savanyítja be, és mi nagyon izgalmas módon készítjük el, mert hogy a kovászos uborkának a levével fermentáljuk, másoderjesztjük tulajdonképpen a friss káposztát, és így egy egészen más íze lesz, és máshogy fog fermentálódni, mint hogyha egy boltival találkoznánk, ettől is izgalmasabb, és mi nagyon sok időt töltöttünk a családdal az Őrségbe, annak idején gyerekként, és ott kóstoltam először, tök magolajjal öntik le a káposztát, és nekem az egy ilyen nagyon szép régi emlék, úgyhogy szeretem megosztani ezeket a jó emlékeket az emberekkel az étteremben, ahol ezt felszolgáljuk.
0: Mert híres neves Őrség, tökös, mákos, rétes, meg hasonló.
1: Minden tett kell mákkal. Úgyhogy azt ugye nem tudják a hallgatók, de nálunk egy ilyen storytelling is jár magához, a menüsorhoz. Tehát, hogy mivel egyszerre kapják meg az ételt, és egyszerre szolgáljuk fel őket, így mindegyikhez elmondom azt, hogy mi készül, hogy készül, miért készült, és hogy esetleg mi inspirálta, vagy honnan jött maga ez a gondolat, hogy én ezt szeretném megmutatni nekik, úgyhogy egy szeretet kapnak belőlem is minden este.
0: Mit szoktak szólni ehhez? Számítanak rá, vagy tudnak róla?
1: Azt nem tudom, hogy tudnak-e róla, de miután már beültek, ugye ezt kapják, ami van. Hát, hogy így, akik már voltak, azok nyilván tudják, hogy mire jönnek vissza, illetve azok is, akik mondjuk szóbeszéd alapján jönnek hozzánk, azok is gondolom elmondják nekik, akik már nálunk jártak, hogy mire készüljenek fel. De kommunikációban is azért nagyon sokat kommunikáljuk különböző platformokon, hogy nálunk ez egy nagyon fontos része az étkezésnek, hogy elmeséljük, hogy mi történt, vagy miért történik.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, ugye storytellinget mondtál, tehát hogy egy kicsi körítést kapnak az étteremben.
1: Kikérem magamnak történetet. Egy körítés. Ez a valós dolog.
0: Akkor valós. Jó, de hát aki étterembe megy, az nem feltétlen gondolja azt, hogy egy történetet is kap az ételhez.
1: Hát nem, de hogyha belegondolunk abba, hogy régen, hogyha leültünk valahova, nagyon sok esetben ugye családi éttermek voltak, nem feltétlen egy ilyen gazdasági fogaskerék része, ahova beültünk, ahol például a felszolgáló volt a tulajdonos, vagy a séf volt a tulajdonos, és ő vitte ki neked az ételt. Ő elmesélte azt, hogy ez a nagymamájának a receptje, vagy a bárkinek az inspirációja, mert éppen Dél-Olaszországba járt, és onnan hozott haza valami olyan receptet, hogy megőrülsz. Úgyhogy szerintem ez régen volt, csak elfelejtettük.
0: Annyira megfogott ez, amit mondtál, hogy ezzel folytatjuk nem sokára, hogy mit is jelent pontosan ez nálatok, hogy vendéglátás, mert szerintem nem feltétlen azt, mint amit máshol. A vendégem Ballag Dávid, étterem tulajdonos, séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem, aki továbbra is itt ül velem a stúdióban, velem szemben, nem más, mint Pallag Dávid, séf, étterem tulajdonos. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Arról beszélgettünk a korábbiakban, hogy a magyar konyha és a hagyományok nagyon fontosak számodra az étteremben is, illetve az is, hogy ne csak ételeket adjatok a vendégeknek, hanem egy történetet is, egy élményt. Mit jelent számodra az, hogy valaki jó vendéglátó?
1: Hát alapvetően itt a szót kell egy kicsit ízlágatni, tehát a vendéglátás, vendégüllátás, ami szerintem egy kicsit így eltűnőben van itthon, és sehol nem látnak úgymond vendégül, tisztelet a kivételnek. Úgyhogy mi ezen a vonalon indultunk el, és ténylegesen akik eljönnek hozzánk a rutinétterembe, azokat szeretnénk vendégül látni. Maga az étterem dizájnja is egy kicsit olyan, mint hogyha a meghosszabbított nappalink lenne, egy jó nagy konyhával, és amúgy a vendégtérben zajlik maga a főzés is, tehát hogy semmi nincsen eldugva, elrejtve. Mindenkinek szoktam mondani, hogy érezze magát otthon, hogyha valami érdekli, akkor nyugodtan keljen fel, jöjjön oda a konyhához, bármire válaszolunk. És itt egy kicsit kétféle vendéglátást különböztetek meg így a hazai iparban. Ugye van ez a szükségletkielégítésről szóló vendéglátás, ami azt jelenti, hogy éhes vagy, és elmész jól lakni. Illetve van az a fajta vendéglátás, amit mi szeretnénk képviselni, hogy legyen benne egy ilyen teljes élmény, akár edukációval, egy pici edukációval, ami még nem terhel. Tehát el lehet hozzánk jönni romantikázni, és nem fogom amúgy tönkrevágni az estét ezáltal.
0: Meg ha éhes vagyok, akkor nekem ne edukálj.
1: Igen,
0: akkor enni szeretnék.
1: De amúgy érdekel téged, hogy mitől ilyen nagyon finom maga az étel, és én azt nagyon szívesen elmondom, vagy például a Nokedlink az miért annyira messze híres.
0: Miért?
1: Hát, na látod? Na látod, tehát hogy el kell jönni.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Alapvetően nincs benne hókusz-pókusz, de nincs benne víz sem. Ennyit most elárulok.
0: Na, még egy picit többet.
1: Jó, a tejföllel dolgozunk inkább, és hogyha a tejfölt szét turmixoljuk, akkor elveszti a viszkozitását, ami azt jelenti, hogy folyékonnyá válik, mint a víz, és onnantól kezdve azt használjuk víz helyett.
0: Ó!
1: Igen. Úgyhogy egy kicsi, sokkal könnyedebb lesz ugye a benne lévő tejföl miatt, sokkal levegősebb, és egy egészen más élmény.
0: Na, még egy kis turpisságot, bármit.
1: De annyi minden van.
0: Tehát, akkor...
1: De nem tudok választani a sok közül, főleg amikor én rám tesznek egy ilyen stresszfaktort, én akkor most mondjad azonnal. Alaplével dolgozunk, és az alaplé az nem azért alaplé, mert az összes maradékot belefőzzük, hanem leginkább a csontokból kifővő kollagén, illetve test, amitől lesz valaminek lelke, szelleme és egy ilyen jobb érzete a szájban, miután azzal dolgozunk, úgyhogy a sima víz, ami a csapból folyik, az kevésbé olyan jó, mint hogyha alaplével dolgoznánk. Úgyhogy ez sokat dob alatba, hogyha valakinek van erre energiája.
0: Jól van, nem piszkállak tovább. Menjünk azzal
1: most
0: tovább.
1: Most alibi volt mi.
0: Hogy valójában tényleg, amikor jó, nyilván van az, amikor tényleg szükségletkielégítése, hogy éhesek vagyunk, és akkor gyorsan valahova van. Beülünk, de alapvetően azt gondolom, hogy még mindig a mai napig, hogyha valaki étterembe megy, akkor mondjuk a családdal, vagy barátokkal, vagy a párjával, akkor egy élmény szeretne.
1: Abszolút.
0: Egy olyan eseményt, amire majd emlékszik.
1: Igen.
0: Hogy lehet ezt azzá tenni? Vagy mi lenne az alkalmazottak vagy dolgozók feladata szerinted?
1: Hát mondanám, hogy ez a szerény személyemnek köszönhetően egy varázslatos pillanat lesz mindenki számára, de ez azért jól is kell főzni, illetve meg kell találni azt a vékony vonalat a túludvarias és a túl közvetlen között, ahol kialakul egy olyan érzet az étteremben, hogy ez alapvetően rólunk szól. Mármint úgy értem, hogy aki beül oda hozzám, hogy róla szól ez az egész, de ne legyen túl maníros, legyen, érezze magát otthon, kicsit engedje el magát. Pontosan az étlapnak a végére oda van írva, hogy olyan, mint hogyha otthon lennél, csak most én főzök.
0: Egyébként ez jól hangzik.
1: Köszönöm.
0: Akkor remélem, hogy itt a stúdióban te is otthon érzed magad, hiszen holnap várlak vissza sok szeretettel.
1: Érkezem.
0: Jó, főznöd nem kell, csak elméletben.
1: Jó.
0: A vendégem Pallag Dávid, étterem tulajdonos séf volt a mai napon a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban.
2: Sziasztok, Bebe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: Akkor szép az erdő, ezt a dalt hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Képzeld el, is röppent az idő, reggel 6-tól egészen délig utaztunk együtt, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallottad. Mára ugyan elbúcsúzom, holnap viszont várlak téged vissza sok-sok szeretettel. A legjobb magyar zenéket játszom neked, az újabbakat, a régi klasszikusokat, mindenféle lesz a terítéken, én már nagyon várom. Most viszont maradj még itt a Petőfin, érkezik hozzád Szikora, Tomi, délután pedig Kenész Kolos vár téged. Holnap találkozzunk, addig is legyen csodás napod. Mosolyog majd sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
6: Indulhatunk.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Délután 25 foknál is több lehet. A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M7-esen Balatonvilágosnál, Budapest felé a 90-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az M6-oson a 173-as Somberek-Pécsvárad csomópontnál egy autó szenvedett balesetet, itt a belső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárás a kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben, a volt jegybank elnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egykori interjúja alapján indult áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste bankra annak érdekében, hogy távolítsák előtt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a szállodákban csak nem 3 millió vendég éjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban, a résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. Itthon évente nagyjából 8000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható.
2: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos, száraz idő lesz, ma is kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél, délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt már a Petőfi 56, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistája, amelyben bemutatjuk azokat a zenéket, amelyeket a héten a legtöbbször, a legtöbbet pörgettünk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Nora Tilldala szól, ez a Last Round Stable.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Amelyben következik 2026 egyik meghatározó zenéje. Nagy Bogi, De Es, Jól leszek újra. Ez a dal szerintem egy olyan szerelemről szól, amit hiába próbálunk elengedni, valahogy mindig visszatalál hozzánk. Benne van a vágyakozás, a megbánás, a régebbi hibák, és persze a remény, hogy egyszer talán még minden jóra fordulhat. Kicsit fájdalmas, kicsit nosztalgikus, de közben nagyon emberi ez a dal, amely óriási közönség kedvenc a Petőfi Rádiós lágerlistáján is. Nagy Bogi, De Es, Jól leszek újra!
2: Az 52.

0: Magyar zenei listája.
1: A Petőfi 56, amelyben R&B-re váltunk Juhos Zsófival, Szófiával, következik a kart, az énekesnő, aki konkrétan a kanapén ülve szinte majdnem, hogy megírta a teljes dalt, mert mindig így szokta, hogy szinte 80%-osan elkészíti a dalokat, aztán pedig folyamatosan befejezi őket, ahogyan jönnek a gondolatok, ahogyan megszállja az ihlet. Minden zenéje személyes élményből íródik, ez is. Jelen esetben a kart az önbecsülésről, a függetlenségről, valamint a belső erőről szól, hogy nem kell megmentőre várni, a saját életünk a mi kezünkben van. Szófia, kart a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom az eheti helyezését. A

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A hétvégében felráz minket most a Kuplung zenekar, itt a Nyomod a gázt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Folyamatosan jönnek az infók a novemberi koncerttel kapcsolatban, és kiderült, hogy a Valmarból nem csak Marics Peti, hanem Milán Miló is szerepelni fog a Hogyan tudnék élni nélküled 2-ben. Ő egyébként eddig nem szerepelt mozifilmben, szóval ez lesz élet első mozifilm szereplése. Sőt, nem csak a filmben kapott szerepet, hanem a novemberi Kuplung koncerten is csatlakozik majd a csapathoz, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi sül ki ebből. Kuplung, Nyomod a gázt! Ez a dal szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról. Mutatom az e-heti helyezését.
1: A

0: a műsorvezető.
1: Szikora Tamás, hello! Egy óra után pedig folytatjuk Marics Peti és Kis Kevin közös dalával, amely nem csak nálunk megy nagyot, hanem a YouTube-on is ott van a legfelkapottabb zenék között. És olvasgatom a kommenteket. Andre azt írja, ezzel a számmal az a bajom, hogy túl rövid. 2 perc, 42 másodperc a track, amit mindjárt teljes egészében lejátszok. Kis

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski.
5: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: A műsorajánló után...
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Délután 25 foknál is több lehet. A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M7-esen Balatonvilágosnál Budapest felé, a 90-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az M6-oson a 173-as Somberek-Pécsvára csomópontnál egy autó szenvedett balesetet, itt a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Terrorista akciónak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A másodpilóta mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akart elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Büntető fékezet, majd fegyvert fogott egy sofőr egy másik autósra az M44-es úton Békés megyében. Az eset tegnap történt, a budapesti férfit őrizetbe vették. A gyanú szerint ittasan vezetett, és kiderült, hogy korábban bevonták a jogosítványát, közúti veszélyeztetés miatt indult ellene büntető eljárás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos száraz idő lesz, ma is kevés fátyol felhővel Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26 fok lehet, majd késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És folytatjuk a Petőfi Rádiós lágerlistáját, itt a Petőfi 56. Csak olyan magyar zenékkel, amelyek a héten a legtöbbet, a legtöbbször pörögtek. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Kis Kevin és Marics Peti érkezik. Itt az Elszáll az idő.
0: Itt egy újabb óra.

0: listája.
1: A Petőfi 56, amelyben következik egy dal, amely az otthonunkról szól. Kállai Sanders, András, Take Me Back Home. Mert van az a pont, amikor rájövünk, hogy lehet, ahol éppen most vagyunk, az nem az otthonunk, hanem az otthon az az, ahol valaki vár ránk. Na ez a dal pont ezt az érzést erősíti meg bennünk, hogy amikor elindulunk, keressük a helyünket a világban, közben kicsit elveszítjük önmagunkat, és egyszer csak rájövünk, hogy talán nem is kell új élet, csak visszatalálnunk ahhoz, ami igazán fontos számunkra, és akiknek igazán fontosak vagyunk. Egy kis megbánás, egy kis remény, és a nagy kérés, hogy vigyél haza oda, ahová tartozom. Na erről szól ez a dal, Kállai Sanders András, Take Me Back Home, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.
0: A 38.
2: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
2: A színpadon pedig a Semmi zenekar. Ők már jártak nálunk, Mákkata műsorában a Hajrá Magyarokban, és egy élő stúdió koncertet adtak. 5 dalt hozott el hozzánk a családi zenekar, mert ők egy család. Édesapa és 2 tesó. Így tevődik össze a Semmi zenekar, tőlük pedig következik a telefonhívás a slágerlistánkon.
1: A 34. Ez a legújabb magyar zene.

0: hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56. Hey. A stúdióban.
1: Yeah. Szikora Tamás, hello! Én pedig játszom Tideni és a Follow the Flow közös dalát. Hey. Itt a rendben lesz. Olvasgatom közben a YouTube-on a kommenteket a videó alatt. Valaki azt írja, nagyon cuki videóklip lett. Hiánypótló a téma ebben a felgyorsult világban. Sok influencer között sok fiatal tud azonosulni ezzel az érzéssel. Mert a dal az elveszett lehetőségekről, a szerelmi csalódásokról szól, mondhatni egy átlag hétköznapról, de azért a refrén optimista, és arra utal, hogy előbb-utóbb minden rendben lesz. Ez a zene következik a Petőfi Rádióban.
0: A 30

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kissfi Rádió.
1: Pontosan a lista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást a top 28-al. Maradj velünk a folytatásban is, Kenész Kolos vált engem a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben.

0: ügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz holnap is. A költségvetés az egyik fő témája a hétvégi kihelyezett kormányülésnek. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M7-esen Balatonvilágosnál, Budapest felé a 90-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Kamionnak hajtott egy autó az M43-as határ felé vezető oldalán, az 57-es kilométernél csak egy sáv járható. A 41-es főúton Nyíregyháza, a Vásárosnaményi út és a Borsószer utca kereszteződésénél két autó ütközött össze, a 4-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Súlyos dróncsapás érte reggel a kelet-ukrajnai Izjum városát, több lakóház, két ipartelep megrongálódott, legkevesebb 5-en megsebesültek. A térségben, Harkiv megyében egy nap alatt 5-en vesztették életüket, és csaknem 50-en megsebesültek az orosz támadásokban. Már a viradóra Kijevben ismét egy fontos hidat ért találat. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást az orosz légi csapások miatt. Terrorista akciónak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A másodpilóta a mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos, őszi idő.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Együtt hullámzunk, most szombat is, október 3-a van, az első hétvége az októberben. Ciao, szia, Kenny Szolos itt a fedélzeten, és mindjárt megijedünk saját magunktól, ugyanis az árnyékunkat kezdjük el kergetni a magas egy Endergandal, de érkezik a Valmar, valamint Flortomi egy-egy dala is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

tereket, egyrészt a hangjával, másrészt utána emberekkel. Arról nem szólva, hogy az időjárás is megtöltötte sok-sok izgalommal ezt a hétvégét, ugyanis váratlan módon, mintha megint nyár lenne. Nem mondom, hogy nem élvez.

0: múlt másfél órával, ugyanis fél három múlt.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A jókedv meg a friss infók viszont nem múlnak, már is segítünk neked, hogyha éppen közlekednél. Az M7-esen kell arra készülnöd, hogyha arra torlódsz. Mindez azért van, mert baleset történt a Balatonvilágosi csomópontnál, a 90-es kilométernél. Ott a forgalom egy sávon haladhat. Az M1-esen a 43-as kilométernél, az Óborok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a főváros felé tartó oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a főváros felé tartó oldal már két sávon lehet közlekedni, viszont az ellenkező oldal belső sávján továbbra is ott van a korlátozás. Egyébként, hogyha már itt tartunk, az M1-esen Győr és Budapest között nagyjából 5 perc plusz menetidővel kell készülnöd. A fővárosból pedig új info, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Egy nagy klasszis! Janicsák Veca! A labirintus. Hogyha te is szeretnél kitalálni a labirintusból, és ez a Petőfi Rádió segítségét vennéd igényben, 0630303380 az SMS-en, ide várjuk a pötyögéseket, átadandó üzeneteket, meg minden szép és jót, amivel szép lehet a szombatunk.

Finna vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

Nyugi, semmit nem hiszünk. Csak azt, hogy a Petőfi Rádióban szólnak a legkirályabb hazai slágerek, ezért a kezünket is odaadnánk. És nem csak a kezünket, hanem az időnket adjuk annak, hogy bemutassunk vadi új trekkeket. A következő órában is érkezik egy vendég a házhoz. A Helgák névnapján 15 órát követően Molnár Tamás mutatja meg nekünk a legújabb, tegnap megjelent felvételét, melynek címe Mi vagyunk. És hogy mennyire vagyunk, mi ez a dal, mit kell erről tudni, illetve hogy Tominak akár milyen tervei vannak, ez is kiderül itt a Petőfi Rádióban nem sokára, de persze te is kérdezhetsz tőle, hogyha van kedved. 0630303380 a Petőfi Rádió SMS száma. Itt egész délután várjuk a kommunikációs fajtákba a becsatlakozást. Gyere, írd nekünk!

0: Csak előre haladunk, hiszen ez a dolgunk. A hírek, infók már is érkeznek Gábor Anikó tolmácsolásában, aztán utána pedig Molnár Tamással várunk már vissza. Na meg Dániel Figergő is jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz holnap is. A költségvetés az egyik fő témája a hétvégi kihelyezett kormányülésnek. A britek csaknem fele újra csatlakozna az EU-hoz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M7-esen Balatonvilágosnál, Budapest felé a 90-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Kamionnak hajtott egy autó az M43-as határ felé vezető oldalán, az 57-es kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A britek csaknem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tag legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. Andy Burnham miniszterelnök néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy felülvizsgálják Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Berő Emese. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bahreini nagydíjmai időmérőedzését. Így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a sepphangi futamnak. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött. A hónapok óta térdsérüléssel bajlódó Jannik Sinner a jövő héten kezdődő shanghai tenisztornától is visszalépett. A 25 éves világ első egyetlen versenyen sem indult a wimbledoni diadala óta. Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis a Alexander Zverev a most zajló pekingi, illetve a shanghai tenisztornán is elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél, a hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Unalmas hétvége! Az itt biztos nem lesz. Maximálisra pörgetjük a hangulatot, és mindig szeretünk valami extrát hozni. Éppen ezért országos dalpremiér itt a Petőfin, Molnár Tamás és a Mi vagyunk. Ezzel folytatjuk majd nem sokára, addig viszont Dániel Figergő dalol.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.

0: Filó játszott nekünk, ez volt a Szalma szállít a Petőfi Rádióban, 15 óra 10 perc van. Szép délutánt neked! És ahogy ígértük, benépesült a stúdió, ugyanis a kettes mikrofonnál velünk van Molnár Tamás. Hello, Tomi!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogy vagy, hogy telik a hétvége?
1: Köszönöm remekül, imádom ezt az utolsó napsütős hétvégét, még feldobtam a rövidnadrágot. Szerintem a hosszú jó is egy kicsit túl gondolt volt, úgyhogy imádom.
0: Igen, amikor a reggel elindul az ember, és akkor át kell gondolni az egész napot, hogy hogyan haladunk előre, az nem mindig egyszerű.
1: Igen, meg hát vannak olyan dolgok, amit nem kell nagyon átgondolni.
0: Na, például.
1: Vagy nem kell nagyon túl gondolni.
0: Helyes. És egyébként, hogyha már egyébként Filó játszott, az jutott eszembe, hogy azért volt nektek most egy komoly kis együttműködésetek Debrecenben, egy királykoncert, amielőtt rossztoltátok egymást azért egész komolyan.
1: Hát azért nem annyira komolyan szerintem.
0: Lehetett szóval, volna még?
1: Hát amennyire így a kölcsönös tiszteletünk ezt engedte szerintem annyira. De izgi volt az egész a koncert, a kuriózum jellegem, meg ez az együttállás szerintem így különleges volt.
0: Mi volt neked mondjuk a legnagyobb olyan pillanat, amit azt mondod, hogy ez mondjuk másképp, vagy máshol nem jöhetett volna össze?
1: Hát én az egészet imádtam, meg azt, hogy beleálltunk egy olyan dologba, ami egyébként, hogy is mondjam, nem egy ilyen, tehát ilyen unortodox megoldás. Egy olyan co-headline koncert, ahol egyébként mind a kettőnknek Debrecenben megvan a maga közönsége, és így tetszett, hogy összeresztjük őket, és
0: kollaboráltak.
1: És kollaborálunk, igen. Szerintem a jelenkorunk zenekarai az együttműködések, én legalábbis így állok ehhez, és ha együttműködünk dalokban, akkor mi nem működhetnénk együtt a színpadon is. És szerintem jól adtak ki nagyon.
0: És mondjuk ki lenne a következő? Van valaki a fejedben, akivel mindenképp dolgoznál?
1: Hát az a durva, hogy egy metal albumon dolgozok mostanában, szóval ilyen súlyosabb gitárzenében gondolkodok, és alapvetően nem terveztem erre az új albumra feat-et, de jöttek be amúgy felvetések, most nem líkelhetem még ezeket sajnos.
0: Elfogadjuk, szomorúan.
1: De igen, szóval, hogy lesznek, meg szeretek ilyen módon kooperálni, úgyhogy bár egyébként nem terveztem, de lesz az új album. Egyébként azért is örülök, hogy ezt megkérdezted, mert nyilván ez így a dalom, amivel kapcsolatban jöttem, az ilyen kicsit fura lehet, vagy diszonáns azzal, hogyha azt mondom, hogy épp egy metal albumon dolgozok, és akkor idehozok egy ilyen...
0: Nem tudom, miért mondod.
1: Egy ilyen amúgy, hát nem is tudom, valami alt-pop dalt, kicsi ilyen post-punk elemekkel, ami hát ilyen szovjet gitárokkal kooperál, de közben, vagy ilyen balkáni hangulatú, de közben mégis nagyon magyar. Szóval, ja, nem tudom, hogy ugrott be ez a dal, de hogyha már így megjött, vagy így lejött, vagy így lehívtam, akkor úgy gondoltam, hogy még a metal albumom, szóval az új éra előtt ezt ki akarom hozni, mert annyira, hát differens azzal a vonallal, amin éppen dolgozok.
0: Nem sokára, akkor beszélünk még ezekről a szovjet gitárokról, most viszont meghallgatunk egy Méringer dalt, szól a Féltéglák.
2: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dal.

0: Egy kis energia kitörés a féltéglák, Méringer Marcitól itt a Petőfi Rádióban, illetve Molnár Tamás is továbbra is itt van. Hello, Tomi!
1: Szia, üdvözlök mindenkit!
0: Hát megálltunk a dalról, már elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, de azért adáson kívül belekaptunk egy kicsit abba, hogy mennyire számít vagy nem számít az, hogy az embert el tudják helyezni egy bizonyos polcon, akár mint előadó stílusban, ugyanis nem véletlenül kezdtünk el erről beszélgetni, szóba jött az, hogy azért van különbség, differencia mondjuk egy korábbi dalod, vagy az éppen készülő dalok és a mostani között. Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy ha már ugye az őszinteség szóba került, a közönségeddel is mindig nagyon őszinte szoktál lenni. Ez feedbackekben hogyan viszonyul, kapsz visszacsatolás, hogy ez így nagyon jó, és csak így tovább ezen az úton?
1: Ja, én rengeteget szerintem a kommentmezőimet, ahogy én nézed, ott ilyen nagyon pozitív emberek vannak, pedig hát a kommentmezők azok nem erről híresek.
0: Igen.
1: Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, tényleg egy olyan közönségem jött össze így az elmúlt, hát mondjuk azt 20, de hogyha nagy zolni akarok, akkor 25 aktív zenei évem alatt, amíg hát ilyen egyrészt nyitott, másrészt követnek bármilyen korszakomat élem, ez a számomra is felfoghatatlan egyébként, és nyitott szívűek, igen, valami ilyesmit érzek rajtuk, és hát ez nyilván a feedbackekben is meglátszik, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy igazából bármivel kijövök, amit így őszintén meg magaménak érzek, azt így visszajelzik, megérzik, szóval, hogy ja, hallják.
0: És egyébként most azon gondolkozom, hogy ahogy mondod a közönséget, hogy követnek bármilyen korszakodban is, vagy ezek a váltások időnként tudatosak, vagy kapcsolható valamihez, valamilyen ponthoz, hogy most vagy rámunsz esetleg, amit addig csináltál, vagy hogy szokott?
1: Persze, hát ez teljesen normális. Szerintem az a furcsa egyébként, hogy vannak előadók, akik élethosszan hát ugyanazt a műfajt tudják képviselni. Én ezt nem gondolom, hogy ez autentikus, azt meg semmiképpen sem, hogy hiteles. Mert már miért, már hogy is fordulhatna elő, hogy egy ember mondjuk 30-40 éven keresztül pontosan ugyanazt gondolja. Szóval ez számomra legalábbis lehetetlen, persze. Elhiszem, hogy nem lehetetlen, hogy valaki így él, vagy így érez, de én azt írom le, meg olyan dalokkal jövök ki, ami éppen aktuális. Most mondtam, hogy éppen aktuálisan egy ilyen metal, vagy gitárzenés albumon dolgozok, de lejött, vagy beugrott egy ilyen dal, és nyilván azért én nem fogom ezt kippelni, vagy esetleg odaadni másnak, mert most éppen az új érába nem illik bele, ugyanúgy ki fogok vele jönni, mert hát szerintem ez az autenticitás lényege. Sokan összekeverik, és nem akartam ennyire mély lenni, a konzekvenciát az autenticitással, és a konzekvens az az, aki egy életen keresztül ugyanazt tudja csinálni, az autentikus meg az, aki pontosan letükrözi azt, ami éppen van, én ez utóbbinak tartom magam.
0: És valószínűleg nem véletlenül tud a közönség is ehhez csatlakozni. Mi is elkezdünk csatlakozni most akkor ez az új dalhoz, mi vagyunk. Nagyon érdekelne, hogyha most csinálnánk egy szófelhőt, és elhelyeznénk a dalban lévő szavakat, akkor ki tudnánk emelni nagyon sok magyar dolgot. Azért mondom, mert még nem hallottuk. Tehát ott van a kártedóros doboz, a törölköző alá elrejtett kincsek a strandon. Hogyan gyűjtötted össze ezeket a képeket?
1: Hát leültem a papír elé, és elkezdtem. Amúgy röhögve. Szóval, hogy hogyha azt kérdezed, hogy milyen volt az írás folyamata, akkor szerintem az egyik legvidámabb. Szóval vannak olyan dalok, amiket tudod úgy írsz, hogy belevágod a kést a szívedbe, és így ráöntöd a papírra. Igen. Na hát ez nem ilyen volt. Ez tele volt ilyen ironikus kacsintással önmagammal, vagy hát így a gyerekkoromban látottakkal, vagy hát egyszerűen azzal, amit így a kultúránkból hozunk. Úgyhogy itt, amikor a téma meglett, hogy miről szeretnék írni, a választások után végre egy irányba néző nemzettel kapcsolatban, amire elkezdtem végtelenül büszke lenni, akkor utána ez már kiszaladt, szóval, hogy ez nem egy ilyen keserves és hosszú napokon keresztül tartó munka volt, hanem tényleg ez a pár órás gyűjtés, és valószínűleg egy csomó olyan értékes dolgot kihagytam, amit, hogyha most elkezdenék, akkor na, még újra, valószínűleg igen. 10 verszakon keresztül tudnék folytatni. Sőt, hogyha végre kijön a videóklip, mert azzal még lógok egyébként aktuálisan, de ma már meg lesz, azt az információt kaptam, akkor hogyha tudjátok folytatni ezeket a tipikus magyar posztokat, akkor jöhet a kommentbe, mert biztosan egymillió olyan van, ami láttán vagy hallattán egy fejemhez kapok, hogy baszki, ez hogy maradhatott ki belőle, ezt kimondtam, vagy csak gondoltam?
0: Csak gondoltad, jó? Hát akkor ezzel a lendülettel meg is hallgatjuk most a dalt, jó? Aztán utána még dubálunk róla, mert szerintem van miről. Országos dalpremiér itt a Petőfi Rádióban, mi vagyunk Molnár Tamástól. Remélem, hogy nagyon szeretni fogjátok. 06 30 30 33 80, ez az SMS számunk, ide lehet megírni egyrészt, ahogy Tomival beszéltük, hogy milyen ötletek vannak, még másrészt a gondolatokat, vélemény.

0: nem fogtuk vissza magunkat. Gratula, Tomi!
1: Nagyon-nagyon-nagyon köszi!
0: Mi vagyunk, ez szólt most először nálunk rádióban az országban. Hogy tetszett, drága Petőfisek? Mindenképp írjátok meg 06303030380. Neked milyen volt meghallgatni most?
1: Hát amúgy imádtam, megmondom őszintén, hogy lehet szerintem, hogy hangzik, de most így a rádiókompresszorokon keresztül is egy mesterműnek tűnt.
0: És ugye említetted, hogy a klip még várat magára, és pont azt beszéltük, mielőtt elkezdtünk dumálni, hogy talán nem is baj, kicsit az emberekre bízzuk ezt az egészet.
1: Igen, annyira egyértelmű, és szerintem mindenkiben élő képeket szedtem össze, hogy azoknak így a megelevenése az nagyban hozzájárul az élményhez. És ha mindenki saját élményeket társít ehhez, akkor azt gondolom, hogy az még közelebb hozza a dalt a hallgatóhoz. Úgyhogy bár nyilván örültem volna neki, hogyha a tegnapi dátumra megjelent volna a videó, de így belegondolok, hogy mindenkinek hagytunk egy kis szabad asszociációt a dalhallgatásra, és csak utána mutatjuk meg azt, hogy mi mire gondoltunk. E kapcsán ez lehet, hogy nem biztos, hogy hülyeség. Már remélem, hogy a rendező ezt most nem hallja, mert és ég a keze alatt a munka, és mire vége ennek az interjúnak, megkapom a final.
0: Ez történik most, drága hallgatók. Van-e kedved velünk egy kicsit játszani, Tomi?
1: Hát nézzük.
0: Na figyelj csak, nagyon izgalmas a történet. Petőfi Rádió hallgatói már ismerik. Timing Challenge, ez arról szól, hogy én kiválasztottam a dalból egy részletet, és azt elindítom, és követned kell a dalszöveget, mert egy idő után elveszem a hangot. 5, 10, 15, 20 másodpercre.
1: Igen.
0: És egy páratlan pillanatban visszaadom, és megnézzük, mennyire tudod a dalbeli önmagaddal tartani a ritmust.
1: De hogy beénekeljem, vagy beszavaljam.
0: Rád bízom.
1: Hát add be.
0: Hát itt lesz a dal, figyelj csak. 3, 2, 1, ezt a részletet választottam.

0: tartok, de nem baj, majd a koncertekre még alakul.
1: Tesim, hát ha ezt tudom, hogy folyamatban kell nyomnom, akkor nyilván benne maradok. Hát nem gondolod, hogy saját tempóból kiesek.
0: Megpróbáljuk még egyszer?
1: Gyere!
0: Na figyelj csak, 3, 2, 1, mintha mi se történt volna.

0: elsőre, nem elsőre. Jaj, de jó van.
1: Még szerencsé, hogy énekes dalszerzőnek, nem pedig egy svájci óra.
0: Igen, sokszor szokták azt mondani, hogy hozhattál volna egy metronómot, basszus.
1: Igen, egyébként a hallgatóknak érdemes elmondani, hogy a színpadon az egyébként valóságban úgy néz ki, hogy mindenkinek szól a fülében az a bizonyos klik. Az arra az esetre, hogyha esetleg mindenki kiállna, akkor az énekes tudjon maradni. De hát itt nem volt klik, na nem baj, majd legközelebb
0: sem. Micsoda kulisszatitkok. Na, figyelj csak, arra gondoltam, hogy most egy lépés hátra teszek, itt van egy egész ország füle. Mit üzennél most a magyaroknak így, hogy mindenki hall? Mi az, ami most nagyon benned van, akár ezzel a dallal kapcsolatban, vagy bármi?
1: Nekem ez az egész dal úgy született, hogy rájöttem, hogy ezek a... Ez egyébként elsőre ironikusnak tűnő dolgok, mint például a Cartedor dobozban a pörkölt, vagy az összes olyan, amire így összenézünk, és kicsit ilyen szégyennel kuncogunk fel, ezek igazából, vagy a zacskógyűjtemény, ugye, ami ott van mindenkinél, a zacskókban a zacskók, ezek lehet, hogy elsőre ilyen ironikusnak tűnő dolog, de hogyha azt vesszük, például a Cartedoros doboz az arról szól, hogyha már van egy ételtárolásra alkalmas dolgod, akkor nem veszel egy másik dolgot, ami ugyanúgy ételtárolásra alkalmas, tehát ez bizonyos fokú leleményesség. A zacskókban a zacskók, azok pedig teljesen egyértelmű környezettudatosságot rejtenek, szóval én azt érzem, hogy minden csak megközelítés kérdése, lehet persze ezeket ironizálva kuncogva nézni, és meg lehet egy teljesen másik szögből, egy másik perspektívával úgy néz ki, hogy igen, ezek mi vagyunk, és ezekre ugyanúgy lehetünk büszkék, mint az összes kulturális nagyágyunkra.
0: Köszönjük szépen, hogy elhoztad nekünk a dalt, meg ezeket a gondolatokat. Azt gondolom, hogy nagyon értékes, amit csinálsz, és remélem, hogy sok ilyen lesz még. A terveidet igazából már félig meddig így mondhatni, hogy belekaptunk, a tervekbe belekaptunk, hogy akkor lesz azért kicsit keményebb is, megnyugtatjuk a rockrajongókat is.
1: De a legfontosabb az, hogy december 27-én az Akvárium Nagyhallban a Városmértani közepén találkozunk. Szinte már szokásos ez a december 27 a két ünnep között, és a legnagyobb Molnár Tamás koncert lesz, úgyhogy gyertek, gyertek.
0: Várjuk sok szeretettel. Tomi, nagyon jó, hogy itt voltál, vigyázz magadra, és szép napot.
1: Én köszi, minden jót, sziasztok.
0: Margaret Island Késhegyén, ez pedig a következő dal most a Petőfi Rádióban. További szép délutánt.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, hisz túl sok volt, már a jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leványulnak, megvettek, ezért lenéztek és

Na, ez volt a Kim Nováktól. Itt a Petőfi Rádióban. Lehet, hogy te is feltetted a vakut az égbe. Na, de megnyugtatlak, hogy nem sírdogálunk ám sokáig. Bekeményítünk. Mirror Glimpse Eddie, ez a következő dal a Petőfi Rádióban 15:48-kor. Továbbra is gyönyörű az idő. Esztergomban 27,5 fokot mérünk. Tomiék is mondták, hogy terveznek valami kültéri programot, szerintem te is így leszel vele. És hogyha már Tomiról beszélünk, kaptunk SMS-t, hát ez durva jó volt, Tomi. Ezt kaptuk SMS-ben, a durva helyet képzelj el valami más szót, de hát ez is azt jelzi, hogy mennyire megérintett benneteket ez a vadi új felvétel, amely tehát a mi vagyunk, és a videoklipét várjuk, ha minden jól megy, a mai nap már kikerül. És mi pedig hallgatjuk addig is a hazai slágereket, tarts velünk és élvezzük együtt a szombatot.

Én panaszkodom egy picit. Így, ahogy mondja a hosszú lépés csapata, azt mondják, ez a vénasszonyok nyara. Hát nem tartom magam vénasszonynak, de ennek ellenére nagyon élvezem, és szerintem te is így vagy vele. Már is 4 óra, a Gábor Anikó féle infókat is nagyon élvezzük, hallgatjuk a legfontosabbakat, aztán utána érkezik az Intim Torna illegál bekeményítő.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
2: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
3: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
1: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
4: Hogy valaki hisz az örökletet?
1: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörlden.
5: Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
5: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
5: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
6: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
5: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz idő lesz holnap is. A költségvetés az egyik fő témája a hétvégi kihelyezett kormányülésnek. Moldovai területen csapódott be orosz rakéta.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen Monor és Monori erdő között. Szolnok felé a 43-as kilométernél a belső sávot lezárták. Három autó karambolozott a 37-es főúton Szegilong mellett, a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: A jövő évi

0: költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjas sávok emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantság és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Orosz rakéták és drónok csapottak be moldvai területen, közölte moldovai elnök. Maja Sandu azt mondta, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, ezért meg kell állítani. A Hamas palesztin terrorszervezet feltételezett pénzügyi támogatása miatt indult eljárás 5 ember ellen Franciaországban. A gyanú szerint az elkövetők humanitárius segélyre hivatkozva adományokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították a Hamasnak. A gyanúsítottak tagadják a vádakat.
1: Petőfi Rádió, Sport.
2: A mikrofonnál Bera Emese. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bákreini nagydíjmai időmérőedzését. Így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepangi futamnak. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 másodperces idővel győzött. A hónapok óta térdsérüléssel bajlódó Jannik Sinner a jövő héten kezdődő shanghai tenisztornától is visszalépett. A 25 éves világ első egyetlen versenyen sem indult a wimbledoni diadala óta. Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis ha Alexander Zverev a most zajló pekingi, illetve a shanghai tenisztornán is elhódítja a trófát, akkor átveszi a vezetést. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos, száraz idő. Az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyugi, biztos, hogy nem dermedünk meg úgy, mint a cement. Nagyon rugalmasan kezeljük a délutánt, és ebbe te is beleszállhatsz. Éppen ezért illesz a képben. 0630303380 élő és interaktív a mai délutánunk is. Szombaton is együtt vagyunk az Intim Torna Illegállal. Ez már is az örökké. Tarts velünk!
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

Vannak olyan sikerek, amelyek az ablakon át is látszanak. Ilyenekről is szólunk itt a Petőfi Rádióban. Többek között a Kuplung zenekar is a Hogyan tudnék élni nélküle című filmből kinőtt olyannyira, hogy dupla arénás koncertet tartanak a következő hónapban, november 6-án és 7-én lehet erre számítani. Teljes hangerőn, élőben is meghallgathatod azokat

Franciska Márkus utca, Kovács harmad, Varga János Ára és Brancs Bence is, szóval, hogyha ott leszel az arénában, akkor rájuk biztosan lehet számítani. Itt a Petőfi Rádióban pedig meghallgatjuk az egyik új sikerüket. Ez a tényleg fáj itt a Petőfi Rádióban. Tarts

És valóban van tűz a városban. Nagy füsttel ég egy raktár Újbudán. A rendőröket is riasztották, mindenről a Telex számolt be. Közel 400 négyzetméteres az a raktárépület, amely ezen a délután kigyulladt. A 11. kerületben a Galvani utcában, szóval, hogyha azon a környéken látsz nagy füstöt, akkor ez azért van. Több helyen látni már fényképes beszámolókat, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig tájékoztatást adtak, hogy két vízsugárral oltják már a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínen mentők és rendőrök is érkeztek, de egyelőre nincsen még információ arról, hogy mi okozta a tüzet, illetve hogy van-e sérültje az esetnek. De ha esetleg van újabb információ, beszámolunk róla, és akár te is küldheted 06303030380. Mi pedig addig segítünk a dalokkal, hogy jól teljen a szombat délután. Paulina a következő.

pörögni kell, és bizony mi is pörgünk tovább. Ettől szép a szombat. Október 3-a van, ez pedig a Petőfi Rádió, és a Carson Komás srácok nagyon bátrak voltak, ugyanis gyakorlatilag egy meglepetés koncerttel kedveskedtek a rakparton a fővárosiaknak. Pont egy hete, nagyjából órákkal előtte kitettek egy posztot, hogy last minute koncert, és megtelt a rakpart. A villamosokról lehetett figyelni a videókat, ahogy felvették, hogy szinte megmozdulni nem lehet. De hát értető, hogy a srácoknak zseniális a produkciója, és ezt megmutatták a közönségnek, tehát személyesen is. És hogyha már zseniális produkció, akkor ezt a zseniális produkciót küldjük Hunoréknak, akik születésnapi bulizás közben hallgatják a Petőfi Rádiót. Hát akkor jó lirikókázás a következőkre!

0: Legyen tánc, ahogy a galaxisok csapata is kiáltotta itt a Petőfi Rádióban, és legyenek hírek, infók is. A legfrissebbekkel érkezik Gábor Anikó, hiszen 5 órához közelítünk, aztán utána Bájelex érkezik a csapatával. Ez lesz az Emlékszem
1: vagy?
2: Egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
1: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, száraz idő lesz holnap is. A költségvetés az egyik fő témája a hétvégi kihelyezett kormányülésnek. Tömegek tüntettek Spanyolországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Összeütközött két kamion a 8-as főúton Öskü közelében, a 37-es kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sávot lezárták. Két autó karambolozott a 65-ös főúton Ságvár határában, a 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Árokba hajtott egy autó a 66-os főúton Árpád-tető átkelési szakaszán, a 6-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülők

0: klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, közölte a moldovai elnök. Maia Sandu azt mondta, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, ezért meg kell állítani. Tízezerek vonultak utcára megfizethető lakhatást követelve Spanyolország több nagyvárosában. A bérlők érdekképviseleti szövetsége azután hirdetett tüntetéseket, hogy a parlament tegnap elutasította a kirakoltatásokat megtiltó kormányrendeleteket.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: A mikrofonnál Bero Emese. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az év elejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es Bahreini nagydíj mai időmérőedzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt. De a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, amikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A sprinttávon Európa-bajnoki bronzérmes Hóbor Zalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Repül az idő, főleg, hogyha ilyen mosolygós a szombat délutánunk is. Csáó, szia, itt van Kenész Kolos meg a Petőfi Rádió. Folytatjuk, ugyanis van mivel. A tanksabda nagy klasszisa az Adjon az ég nem sokára, de most Bájlex és a csapata egy igazi buli himnusszal vár. Ez az Emlékszem, vagy...
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

szüreti mulatságok. Ha te is éppen egy ilyen helyen vagy, akkor jó múrit kívánunk, de tök fesztiválról is be tudunk számolni, hogy ilyen hol van, nem sokára mondjuk. Illetve elviszünk egy hegykői programra, ott is van búcsú, hogy milyen búcsum, illetve milyen programokkal, nem sokára megosztjuk majd veled a részleteket. Addig viszont a Honey Beast készül a legnagyobb hőssel, de most, ahogy mondtuk, Szabi Kéz, ráadásul Lil Frakkal az oldalán. Ez a Megtalálnak még feldolgozása itt a Petőfin.

0: nem csak a levegőben, hanem a dalokban is forró a hangulat. A hátszólt az Erik Sumo bentől itt a Petőfi Rádióban, 4 perccel vagyunk fél hat után. Repül az idő, köszi, hogy te is figyelsz ránk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Most már nincsen fennakadás a fővárosban, a Galvani utcában, ugyanis ott korábban kigyulladt egy közel 500 négyzetméteres raktárépület, de már egy órája eloltották jelenleg, az utómunkálatokat végzik a szakemberek. Aztán nézzük, mi történik az ország közlekedésében. A 7-es főúton Székesfehérvár elkerülő szakaszán a 81-es főút csomópontjától. Csomópontjánál két szemjótó ütközött össze, a 70-es kilométernél a Velencei tó felé vezető külső sávot zárták le a szakemberek. Aztán irány a 8-as főút Üskü térségében két kamion ütközött össze, a 37-es kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sávot zárták le a szakemberek, és végül a 65-ös főút Ságvár határ két személyautó karambolozott. A 77-es kilométernél félpályás korlátozással lehet találkozni.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: 17 óra 34 perckor pörgünk is tovább, és van mit pörgetni, a halott pénzdala már készül, élnünk kellett volna ezt, szól nem sokára, de a

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Furacsé, azaz a Red Bull Pilvaker, meg Szakács Gergő, sokan voltak ebben a dalban, de nagyon szerethetőek mindannyian, ez volt a Nem Tudhatom. Mi viszont tudjuk, hogy a friss hírek, információk mindig várnak ránk, már egy perccel elmúlt a 6 óra, Gábor Anikó már is a mikrofonnál, aztán pedig a Kovászki meg a Vega számít a figyelmedre.
1: A milyen hülye vagy én, úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz idő lesz holnap is. A kis nyugdíjak sávos emelése is szerepel a jövő évi költségvetésben. Robbanótestet találtak a Szabadság hídnál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó karambolozott a 7-es főúton a 69-es kilométernél, a 811-es főút felé a külső sávot lezárták. Összeütközött két kamion a 8-as főúton Öskü közelében, a 37-es kilométernél a Székesfehérvár felé

0: tartó külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot egy Európai Uniós finanszírozási programba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr-Nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunaparton a Szabadság hídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás egy közelben állomásozó hajót és a sétáló utat is érintette. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a helyszínt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: A mikrofonnál Beraja Mese. Egy góllal 24-23-ra nyerte a Ferencváros hazai pályán a román Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligájában, így a Fradi továbbra is veretlen és vezeti csoportját. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bahreini nagydíj mai időmérőedzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt. De a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, amikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos, száraz idő. Az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
1: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A mikrofonálványom legúgyul a hangulat, kevésbé 18:05, ez pedig a Petőfi Rádió. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, ez pedig az első dal, hogyha neked is van esetleg ilyen bolond ismerősöd, akire szívesen emlékszel és mosolytsal az arcodra, üzenj neki. 06 30 30 33 80.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: ez van, gyerekek, a Follow the Flow Tídenivel játszott. Ez volt a Rendben lesz itt a Petőfi Rádióban 18 óra 19-kor. Néhány üzenet a 06 30 30 33 80 as számról. Nagyon-nagyon lelkesek vagytok, drága hallgatóink. Azt mondja, hogy Hasznosi Dánielnek kívánunk boldog születésnapot Atkáról. Hasznosi Dániel pedig nagyon népszerű, ugyanis különböző telefonszámokról legalább egy 6 köszöntést kapott. Úgy tűnik, hogy megikletődtek a atkaiak a előbb hallott felhívásra, hogy lehet üzenni a Petőfirában. Tényleg lehet 06 30 30 33 80. Hát Isten éltesen, Dániel, nagyon-nagyon sokáig. Reméljük, hogy jól telik a napod. Nem sokára az Animal Caribbeals és Takarítónő a nagy klasszisok közül, de most Cyanoé következik.
1: Sziasztok, Cyanoé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

jöhetnek az üzenetek, 0630303380 az elérhetőségünk. Szia, apukámnak és a páromnak szeretnék kérni egy dalt. Puszilom őket, és nagyon szeretem őket. Virág volt az elkövetője ennek a pötyögésnek. Köszi szépen, Virág, hogy beszálltál mellénk. A belga dalát tudom ajánlani, már is szól a Rendőrmunka, amivel megismerkedhetsz most itt a Petőfi Rádióban. Nagyon izgalmas módon dolgozták fel a belgások, hogy milyen is

ebben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában hittem ring.

sem figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért? Az álmorkép, hogyha kifacsal, örökké nem lehet ez. Más is akar, külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi-

0: vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra.
0: Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Men Kristóf vagyok a földszintről.
8: Parancsoljon.
7: Bocsánat, ez régóta van így?
9: Régi.
8: Beázás, biztos, hogy nem.
10: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a kellemes őszi idő, a kis nyugdíjak sávos emelése is szerepel a jövő évi költségvetésben. Elszállították a Szabadság hídnál talált lőszert.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Két autó karambolozott a 7-es főúton Székesfehérvár elkerülő szakaszán. A 70-es kilométernél a Velencei tó felé a külső sávot lezárták. Összeütközött két autó a 65-ös főúton Ságvár határában. A 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a víz hiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Ismét Komját Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig szól. Elszállították a fővárosi Szabadság hídnál előkerült második világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották.
3: Petőfi Rádió. Sport.
12: A mikrofonnál Bera Emese. Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyerte a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Csesemel Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt a

0: évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bakreini nagydíj mai időmérő edzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepangi futamnak. A sprinttávon Európa-bajnoki bronzérmes Hóbor Zalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél, a hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez már a 7 óra utáni időszak. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Szép estét kívánunk neked a szombatodban, meg szép dalokat, mindjárt az Imago Mundi újdonsággal Semmi sem ugyanaz, és hidd el, hogy a zenék is változatosak lesznek, hiszen az AI Mafia nyit. Ez a Volt egy álmom, itt a Petőfi.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

Az Imágo Mundi játszott, ez volt a semmi sem, ugyanaz itt a Petőfi Rádióban. Szeretjük az újakat, meg a klasszisakat is, már is a bombon és a valami Amerika. Illetve megtudhatod azt is, hogy hogyan érdemes volna felöltözni, meglessük, hogy mit jósol a meteorológia, illetve azt is eláruljuk, hogy milyen tartalmakkal készülünk mi neked itt a Petőfi Rádióban. Addig viszont időutazás együtt, meg persze a te üzeneted is jöhet 06 30 30 33 80.

Gangsta Zoli és a Carter, valamint az egyenlese számít itt a Petőfi Rádióban. Egy perc múlva 7:30. Senki ne vegye magára. Holnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, viszont hajnalban lesznek olyan helyek, ahol fagypont alá is leülhet a levegő. -1 és 12 fok közé jósolják a legalacsonyabb értékeket. Délután pedig 23 és 27 fok közötti értékek lesznek. Irány a Balaton, én a mondó vagyok. Nincs mese, és ugyanerre lehet számítani hétfőn, sőt, kedden még egy picivel melegebb is lesz. Szerdán a kicsúcsosodik, és csütörtökön mondják a lehűlést, és egy kis csapadék is érkezhet. Ez fontos kiemelni, hiszen továbbra is nagyon száraz a föld az ország legnagyobb részén. Van ám egyébként az allergiásoknak is hírem, hogy kiknek kell vigyázniuk, nem sokára mondom majd, illetve azt is, hogy milyen szuper műsorokat lehet még itt a Petőfin hallgatni. Addig viszont dallos, Bogi dalol!

0: Ő volt Péterfi Bori itt a Petőfi Rádióban, a Téged Nem című dalát hallgattuk meg, és lesz mire figyelni itt a Petőfin a következő órákat tekintve is, ugyanis most október 3-án, szombaton este jelentkezik természetesen Megyesi Gábor, és hozza neked a szombat estére a parti hangulatot, aztán figyelj majd az akusztikra is, 23 órától Haz Imre és a High Jazz Combo lepi majd be a stúdiót, és meghallgathatod, hogy mit tudnak ők akusztikus formában, de holnap is lesz mire figyelni, 3 után Glazár lesz majd a vendégem, Megasztár, új dal Tídenivel, lesz miről beszélgetnünk, figyelj majd ránk, hogyha esetleg ez érdekes lenne számodra. Ha pedig allergiás vagy, figyelj a gombákra, extrém magas a pollen koncentráció, meg a levegőben való jelszint is már extrém magas, hiszen a telefonhívás indul a Semmi zenekartól.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Rádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Holnap délután 2-től ugyanígy folytatjuk, addig is vigyázz magadra, és legyen csodás a hétvégét. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a kellemes őszi idő, a kis nyugdíjak sávos emelése is szerepel a jövő évi költségvetésben. Katolikus zarándokok vesztették életüket Kenyában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Még tart a terelés átépítése az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométer között változatlanul a külső és a leálló sáv járható. Viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométer között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az száj és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Katolikus zarándokok vesztették életüket egy közúti balesetben Kenyában. A baleset a Mombaszába vezető autópályán történt, amikor egy teherautó egy sikertelen előzés közben több járművel, köztük a zarándokokat szállító kis busszal ütközött. A jármű vezetője és 16 utasa a helyszínen meghalt, többen megsérültek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Vera Emese. Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató vendég Csesemme Bukarest ellen, így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét, a Ráva Partiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bakreini nagydíj mai időmérőedzését. Így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos

0: csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a sepangi futamnak. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
1: A hírek után
3: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az elmúlt évtizedek hazai kedvenceivel rúgjuk rá az ajtót a szombat estére, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Tarts velem, én Megyesi Gábor vagyok, hozom majd Lábas Vikit, itt lesz a Krisztál is, de ezek előtt még az LGT örökzöldjét hallgatjuk meg. Ez már is az Embertelen dal.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy katolikus lányiskola zárt világa, apácákkal, egyenruhákkal, és mindez megfűszerezve némi pánkos káosszal. Megérkezett a videoklip Betonhoffi és Henry Cins közös zenéjéhez, a Hello Hello-hoz. Betonhoffi nem a klasszikus főszereplő a sztoriban, inkább egy kívülálló vátészként bukkan fel időről időre a lányok körül, miközben az új dal adja ugye az egész kaotikus történet lüktetését. És kapaszkodj meg, mert a hír igaz, Betonhoffi az év utolsó, vagyis a 2027-es év legelső koncertjét az MVM Dómban tartja, szilveszterkor, éjfél után 5 perccel a himnusz után lép színpadra. Itt van most Betonhoffi és 100 Sins, ez a Hello Hello!

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

A múlt és a jelen slágerei találkoznak szombat esténként is itt a Petőfin, ahol minden magyar. 2025 nyarán állt utoljára színpadra a Szerelem projektjével, az Amigoddal, azóta viszont csendhonol, bár Köteles Leander egyetlen percre sem állt le az alkotással az elmúlt hetekben, hónapokban. A grandiózus szimfonikus koncertek után javában pörög az őszi turnéja a Leander Kills élén, legközelebb október 9-én, amikor is tupláznak a srácok, előbb a Barbanegrában, majd még aznap este Veszprémben csapnak a húrok közé. Most viszont adunk a nosztalgikus szintis energiáknak, mert itt van az Amigod és a Hősöd.

0: találkozhatsz majd Mira Monaco újdonságával, hozom karamelt is, de a kaukázusé lesz a kezdés. Tartós béke, ezzel megyünk tovább a friss hírek után.
1: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a kellemes őszi idő, a klímatörvényről is tárgyalnak a kormány kihelyezett ülésén, leégett a radostyáni református templom.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Koccanásos baleset történt az M1-esen Budapest felé Bicske térségében a terelt szakaszon. A 37-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani, 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantság és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsoda-Baújzemplén megyei Radostyánban. A tüzet a környékbeli hivatásos tűzoltóknak sikerült ugyan eloltaniuk, de az épületnek csak a falai maradtak meg.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: A mikrofonnál Beraja Mese. Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a Faluvégi Dorottyát és Kucara Csengét is foglalkoztató vendég Cseszeme Bukarest ellen. Így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét, a Rába partiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A-divíziójának harmadik fordulójában. Az angoloknál Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Előbbi az első angol válogatott futballista lett, aki három naptári évben is elérte a 10 gólos határt. A horvát nemzeti csapatnak ez volt története legsúlyosabb veresége. Az eddigi negatív csúcs az volt, amikor a spanyolok vendégeként 2018-ban, szintén a Nemzetek Ligájában 6-0-ra maradtak alul. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az elmúlt közel 30 év nagy slágerei találkoztak.

0: ebben az órában is itt a Petőfin. Folytatjuk a szombat esténket. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Keresztes Ildikó, Karamell, Korina, Zséda, csak hogy pár nevet említsek. De most a kezdés egy Petőfis klasszikusé. Itt a Kaukázustól a Tartozéket.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lásd meg a szépséget a saját tökéletlenségedben. Ezzel a mély üzenettel hoztál nekünk legújabb zenéjét, Corina. Ezúttal a vadvirágok ihlették meg, melyek nem tökéletesek, és nem is törekednek arra, hogy olyanok legyenek, mint például a rózsák. Ott nőnek ki, ahol senki nem számít rá, az útszélén a betonrepedésekből, és megkapaszkodik ott, ahol más virág nem maradna meg. A Vadvirág című albuma 13 ilyen tökéletlen történetet hoz. Most pedig jön a címadó dal a korongról, miközben az október 17-i első önálló koncertjére az Instantban már minden jegy elkelt, úgyhogy nagyon várjuk a folytatást és a további dátumokat. Itt van Corinna és Utazó a Vadvirággal, a Petőfi.
1: Corinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban, minden magyar.
2: Magyar zene.

0: Szép estét, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megérkezett Filó újdonsága, a Szalmaszál, ami a szeptember végén megjelent Minden elmúlik című konceptlemez előfutára volt. Ez a dal igyekszik körbejárni azt az érzést, amikor a nyár végén nosztalgiával gondolunk vissza az elmúlt hetek, hónapok élményeire, szép pillanataira. A dalhoz készült klipben Filó teljes zenekara feltűnik. Kimentek együtt a szabadba sütögetni, a kamera pedig egyszerűen rögzítette ezeket a közvetlen, őszinte momentumokat. Ha élőben is meghallgatnád az új zenéket, akkor október 16-án Kecskeméten, 17-én pedig Miskolcon lesz erre lehetőség. Itt a Szalmaszál, Filóton, a Petőfi.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Borult poharat nyitott terasz ajtó. Őről a kávé nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

0: félve késed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Itt a Petőfin, jó, hogy itt vagy. Tarts velem a folytatásban is, mert hallhatod például a Girlhood legfrissebb dalát. De itt lesz a Honey Beast is a friss hírek után, az Egyedüllel.
1: Egyedül!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a kellemes őszi idő, a klímatörvényről is tárgyalnak a kormány kihelyezett ülésén. A Szabadsághíd után a Margit szigeten is világháborús robbanó szerkezetet találtak.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Még tart a terelés átépítése az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között, Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométer között. Változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométer között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantság és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében. Így reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására. Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, amelyet már elszállítottak a tűzszerészek. Nem sokkal ezután a Margit szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is marad a napos, száraz idő, az északnyugati tájakon olykor megélénkül a szél, a hőmérséklet éjszaka 1 és 7, holnap napközben 23 és 26 fok között alakul.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után nagy lendülettel megyünk bele a szombat éjszakába, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ebben az órában hallhatod majd a Kuplung zenekar, vagy éppen a Grabowski újdonságát is, de a kezdésre egy együtt éneklős lágert hozok neked a Honey Beast-től, ez már is az Egyedül.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenekar.

szombat este ütemét Lauri és Sose hol adták az előző percekben. Itt volt a járatlan a Petőfin, ahol minden magyar. Hatalmas hírekkel és vadonatúj lemezzel állt a közönség elé a Grabowski. A srácok kiadták a friss anyagot, de a lemez körüli pörgés után egy időre most visszavesznek a tempóból. A zenekar két tagja, Guszti és Szilárd, ugyanis egymás után mindössze egy hónap különbséggel apukák lesznek most ősszel. Gratulálunk nekik ezúton is. Szóval a nagyszabású lemez bemutató koncert után most egy csendesebb, családiasabb időszak következik a bandának. Na de addig is van mit hallgatnunk. Itt az újdonságok közül a Valamire való, a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a mozivászorról a valóságban. Nagyjából így lehetne a legegyszerűbben leírni a Kuplung zenekar sztoriát. A Hogyan tudnék élni nélküled című mozifilm népszerű triója, Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcell a Nyomod a gázt és a Lép nem kell után elhozta a harmadik nagy dobását. A Tényleg fáj című érzelmes és fülbemászó újdonságukban ezúttal Marics Peti áll a középpontban. A srácok a zenei producer legendával Szabó Z-vel közösen rakták össze ezt a zenét is. Közben Gőzerővel próbálnak a novemberi dupla aréna koncertjükre, ahol teltház előtt szólalnak majd meg az érkező mozi új slágerei. Íme a Kuplung zenekar és a Tényleg fáj, a Petőfilm.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyarra. Búcsú pillanata eljött, legalábbis az én részemről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásban pedig átadom a terepet az Akusztiknak és a Ház Imre és a High Jazz kombónak. Kellemes órának nézünk elébe. Legyen nagyon szép az estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén Ház Imre és a High Jazz kombó zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel!
1: Ez a Petőfi Rádió!
2: Minden magyar!
5: Petőfi. Jó estét kívánok! Színpadon a High Jazz Combo. Engem Házi Mirének hívnak. Mai este egy körutazást teszünk a jazz különféle irányzatai körül. Így a koncert fő tematikája az utazásra épül. Lesznek álombeli utazások, lesznek lelki utazások, lesznek fizikai utazások. Első számunk rögtön egy álombéli utazásról szól, amely fiatal koromban ért. Az utazás során különféle energiaterekbe léptem át a féreglyukak segítségével, így ez a címe a kezdőfúziós jazzrock számunknak, féreglyuk vagy wormhole. Ezzel kívánok önöknek kellemes szórakozást. Köszönjük szépen a figyelmet!

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon Ház Imre és a High Jazz Combo.
1: Köszönjük szépen! Az álombeli utazás után következzen egy lelki utazás. A következő dalunk címe Alkulóképek, melynek csúcspontja egy téma, melyben a szorongó egyén kilép és megszabadul kötelékeitől majd. Feloldódik a napsütötte mezőkön, a nagysárgás fűben lassan haladva, a fűszálak festőjén halk susogása közben. A dalban elhangzik majd egy szöveg, melyet Szirtes Edina Mókus fog előadni, és Házréka írta.

és látom még a fényeket. Kiülök a rétre, és figyelem a lépteket. Hallom a szomszédban a régi meséket, mint a fuvar lépte a magas fűben. Egyre halkulnak, visszanéznek. Elindulnak, de nem lehet. A rétsusok, ez a lélegzetem. Fényük itt marad, hangjuk elvallja. Nem vesznek el, a szívemben maradnak. Szívem dobogása, a képek halkulása.

Hallom még a képeket, de már nem olyan élesek. Minden elhalkul, és nézem az eget. Nem látom az iránytűt, azt a fényes csillagot, amely képet festett minden nap az égbolton. A rét üres, de mégis labirintus. Elvesztem, a képekre nem támaszkodhatok. Tűnödöm a felettem elrepült éveken. Fekszem a fűben, és benőnek a növények.

a rétsusok, ez a lélegzetem. Fényük itt maradt, hangjuk elvont. Nem vesznek el, a szívemben maradnak. Szívem dobogása, a képek halkulása. Elvesztem az úton, és nincsen utitásom. Elvesztem, és nincsen utitásom.

Köszönjük szépen! Következő dalunk címe Children, amely a címével ellentétben nem a gyermekekről szól, hanem a felnőttekről. Azokról a felnőttekről, akik gyakran néznek vissza a gyermekkorukba, és ezek során mindenféle emlékek törnek elő belőlük. A dal érdekessége, hogy már többféle feldolgozásban hallható, lassabb, gyorsabb verziókban, külföldiek és hazai előadóktól is. Most viszont mi az eredeti dalt fogjuk eljátszani, az instrumentális verzióját.

mese való, egy kis témaköré font improvizatív, meditatív bolyongás a mesebeli hegyeken, völgyeken, föl-le, föl-le.

szépen, következő számunk címe 11. Ez volt a 11. dal, amit megírtam valaha. Egy éjjel írodott téma, koncert után éjjeli hazautazásról szól, és a utazás közbeni

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon Ház Imre és a High Jazz Combo.
1: Köszönjük szépen, most pedig szeretnénk eljátszani egy feldolgozást. Kacsó Pongrácz János Vitéz című zeneművéből az Egy rózsaszál című témát, amelynek a szövegét ugye az eredeti Petőfi szöveg alapján Heltai Jenő írt 1904-ben, és a bevezetőt Szirtes Edina Mókus fogja prezentálni nekünk. Köszönjük szépen, Móki, hogy itt vagy. Szeretettel ajánljuk mindenkinek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Ház Imre és a High Jazz Combo zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Izgalmas este lesz, tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Köszöntelek!
1: Én is köszöntök mindenkit!
0: Na és nem először vagy itt velünk, mindig jobbnál jobb dalokat hoztál, leginkább a nemzeti dalba, viszont itt most van idő egy kicsit beszélgetni tervekről, albumról, akár a nyár elejére is visszatekinthetünk, hogy hogy értékelnéd a szezont. Tulajdonképpen amúgy a lemez előtt kezdjük itt, milyen szezon zárhattok most, ha egyáltalán lezártátok már?
1: Hát a lemez elkészülése az egyben a szezon lezárása is volt. Annyiban különbözött az idei év az eddigiektől, hogy tudatosan kevesebb fellépést vállaltunk, hogy befejezhessük a lemezt, mert már sokszor beleszaladtunk abba a hibába, hogy majd nyáron megírjuk, és akkor igazából egy percet nem foglalkoztunk vele.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy most meglepő módon sikerült tényleg a lemezzel foglalkozni, viszont tök jó koncertjeink voltak. Én egyet nagyon kiemelnék, az egy szabadkai koncert volt, először játszottunk a Vajdaságban, a Kosztolányi Dezső Színháznak az évad záróján voltunk, a meglepetés műsor, és nagyon vicces volt, hogy ment a színdarab, és jött ki a közönség a darab végén, és ahogy jöttek ki, mi az udvaron rázendítettünk, és ilyenben még sosem volt részem, de egy csodálatos koncert volt.
0: Egyébként csak egy kis kitekintés, éppen most jött szembe velem, talán a Facebookon vagy Instagram, mindegy is, egy Carson Kómás ugyanilyen volt, hogy valami random happening a pesti alsórakparton, és akkor ott összegyűltek az emberek. Nyilván ez most nem ide kapcsolódik, csak ez jutott róla eszembe, hogy ti is ott vettük és elkezdtek játszani. Na most ugye szeptember 10-én jelent meg az új lemez, az első ízelítő viszont júniusban, és ugye azt hiszem, hogy ennek kapcsán voltál is itt nálunk még annó, június.
1: Igen.
0: Igen. Arról mi beszélgettünk, viszont a közönség, sok a dátum, tudom, szeptember 18-án a Robotban hallhatta először ezt.
1: Így van.
0: Na hát akkor kezdjük talán ezzel a koncerttel, milyen élmény volt, és milyen visszajelzéseket látsz már azóta?
1: Ez egy olyan koncert volt, amiben úgy alakítottuk ki a koncepciót, hogy először nem hívtunk meg vendégelőadókat, vendégzenekart, hanem abszolút az estét mi akartuk betölteni, és az új lemezre fektetni a hangsúlyt. Én úgy érzem, hogy egy sikeres koncert volt, mind nézőszámban, mint alapvetően maga a koncert is jól sikerült, stiklik, hibák nélkül. Én azt éreztem, hogy felszabadultak a srácok, én is felszabadult vagyok, és egy ilyen otthon érzés is volt bennünk, tehát nem gondoltuk, vagy éreztük máshogy magunkat, mint hogy kellett volna. Szóval ez egy nagyon bensőséges és egy laza hangulatú koncert volt. Tényleg tök sokan eljöttek, jó visszajelzéseket kaptunk utána, úgyhogy ez abszolút egy sikerként könyvelem el.
0: Na és akkor most menjünk bele egy kicsit a Valamire való lemezbe. Ugye vannak itt olyan nevek mellettetek, mint Lee Oliver. Na hát mesélj, milyen volt velük a közös munka, miben tudtak ők segíteni hangzásban, bármiben?
1: Igen, Oliverrel nekünk már nagyon régre nyúlik vissza a közös történetünk, mégpedig úgy kezdődött, hogy a gitárosunknak, Gusztinak, ő volt a gitártanárja, még talán gimnázium, amikor gimnazista volt, meg egyetem elején, Budaörssel ismerjük Olivért, és annyira jól működött a kémia közöttünk, hogy már lemezt is producerált, megvett fel nekünk. Tehát az első Grabowski lemezt, azt Lee Oliver vette fel Budaörsön, keverte. Ő egy olyan jó légkört tud teremteni a munkálatok során, ahol az ember nem csak mint feladat gondol arra, hogy feljátszunk dalokat, hanem így lelkileg is valahogy egy olyan légkört teremt Oliver, hogy teljes nyugalommal lehet elkezdeni a munkálatokat, úgyhogy nem volt kérdés most, hogy vele szeretnénk dolgozni.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Meghallgattam a lemezt, és felírtam magamnak az Ami még megmaradt, valamint az Ez a helyzet az. Nyilván az összes dal tetszett, de valahogy ezek külön is megfogtak, viszont mesélj egy kicsit a mögöttes élményekről, érzésekről, inspirációkról, mert azért ez nem egy vidám anyag, inkább ilyen melankolikus, borongós nekem.
1: Hát ugye az alaphelyzet, hogy a dalszövegek zömét én írom, tehát az én lelkivilágom, ami alapból egy melankolikusabb, annak a lenyomata látszik a szövegeken. Természetesen most is, és az előző lemezeken is a dobosunk Szilárd is ötleteket hozott szövegekbe, amit meg is fogadtam. De úgy érzem, hogy ez a melankolikus, macskaköves úton mászkálós éjszaka, kicsit ilyen nyugatos, költős világ, amiben én szövegíróként jól érzem magam. Talán az önazonosságom a kulcs szó. Hála Istennek nem kellett még eddig, és valószínűleg nem is fog rá sor kerülni, hogy olyan szöveget írjak, ami tőlem távol áll lelkileg, mert akkor szerintem elveszti a varázsát a dolog.
0: Hát pont, hogy nem lesz önazonos. Egyébként hallgatva nekem is, meg hát már párszor találkoztunk, igen, de tényleg ez macskakő, vagy igazából én úgy fogalmaztam meg, hogy körút, valami őszi, ködös, aranysárga leveleket ott rugdosol magad előtt, és hát nem szomorú egyik dal sem, de tényleg melankolikus. Mik szoktak téged inspirálni, amikből dalok születnek? Akár itt a nagyvárosban.
1: Két dolog, történések, tehát a szövegek nagy része az tényleg valós történeten alapszik, tehát mindenképpen felszoktam használni az élményeimet. Nyilván van egy kis jegyzetfüzetem, amiben ha már csak egy szó megtetszik, vagy sor, azt leírom, és akkor, amikor nekiülök úgymond tudatosan szöveget írni, akkor ebből a kis kútból merítek, és elindulok egy fonálon. Meg hát szoktam verseket olvasni, szép irodalmat, de ugyanúgy inspirálnak a filmek is, tehát úgymond ebből a háromból tevődik össze.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még természetesen zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Megkérdezhetem, hogy akkor az én két választott dalom esetében mi volt az inspiráció? Ezek publikusak lehetnek például az Ez a helyzet?
1: Hát megpróbálom virág nyelven. Nyilván a szövegek nagy részében egy hölgy vagy hölgyek, különböző hölgyek az inspirálók. Az Ez a helyzet az egy olyan életszakaszomról szólt, ami pont így nyáron záródott le, és miközben nyáron mindenkinek boldognak kéne lennie, meg élvezni a jó időt, mégis akkor zajlott le ez a folyamat, és az elengedés nem ment teljesen, és ezt próbáltam a szövegben egy ilyen húzavona, kergetőzés, hogy én megyek utánad, de miért nem látok a part mögé, de miért nem vágyok a part mögé, tehát ez is egy ilyen kettősség. Ez volt így a legfőbb inspiráció, de úgy indult a szöveg, hogy az első két sor ugrott be, és azon kezdtem el elindulni.
0: Na és akkor az, ami még megmaradt, hogyha az publikus?
1: Az nagyon bátran elmondom, mert ez egy fiktív történet.
0: Na mesélj!
1: Ahol lakom az Üllői úton lakásban, az én konyhámmal szemben lévő lakásnak a konyhája is ott van, és egy néni mindig, de szoktam mindig látni egy nénit, hogy ott van, és egyik este azon gondolkoztam, hogy ő vajon mit lát az életemből, hogy az ő szemszögéből aha, milyen lehet az én életemet látni, aminek nyilván csak egy szeletét látja, amikor a konyhába vagyok.
0: De izgalmas,
1: de igen. Ezen kezdtem el gondolkozni, és arra gondoltam, hogy mivel ő csak valószínűleg azt látja, hogy általában, hogy szalámi zsemlét eszek, vagy nem tudom, valami ízgift sztorit akartam ráfűzni a dologra, és akkor egy ilyen szakítós, elköltözős veszekedést akartam beletenni az egészbe, úgyhogy a néni vajon mit lát ebből.
0: És ez kapcsolódhat az Ez a helyzet negatív spiráljához, vagy ez csak így külön, teljesen külön fikcióba így kigondoltad?
1: Ez egy fikció volt, ez teljesen fikció volt, de igazából büszke is voltam a végén, hogy még meg nem történt esetekről is tudok írni szöveget, és tud inspirálni. Úgy,
0: és hogy milyen jól.
1: Igen.
0: Egyébként tegyük hozzá. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenével folytatom itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal még pár percre a Grabowski új Valamire való címlemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Na most már itt vannak azért ezek a hűvösebb, rövidebb nappalok. Elkezdődhet valami újabb notesz elővevős móka? Vagy most azért kicsit kifújod magad, hogy ez megjelent a Valamire való?
1: Nálam ez nem tudat. Tudatosan szokott működni. Például mikor már kész lettünk a lemezzel, akkor elutaztam régi egyetemi barátaimmal Észak-Németországba, Cuxhavenbe, és annyira inspirált az az északi tengeri légkör, meg az a borongóság, meg maga a tenger, hogy már ott írtam sorokat a jegyzetembe, úgyhogy szerintem ez inkább attól függ, hogy milyen megtapasztalásaim vannak az életben. Biztos vagyok benne, hogy még karácsonyig történni fog annyi minden, hogy szerintem már az újabb füzetet vehetem is az írószerboltban.
0: Egyébként inspirálnak az utazások alkotásban?
1: Igen. Én szeretem a leíró költészetet, igyekszem a dalszövegekbe is használni ezeket a tájképeket, mert valahogy nagyon megindítanak engem a tájak, és úgy érzékelem egy ilyen szép látványt, mint egy festményt, és ezt a festményt próbálom betűkkel leírni sokszor, úgyhogy ezek az utazások engem folyton inspirálnak. Nyilván ott azért olyan hű, de nagy dolgok nem szoktak történni, mert minden utazás szerintem nagyjából hasonló, megnézed az új helyeket, elmész vacsorázni, talán megiszol pár sört, de ilyen extravagáns dolgok nem szoktak történni, viszont a tájak, ezek a pillanatképek, ezek nagyon erősen megmaradnak.
0: Na itt beszéltük most ezt az őszi periódust, viszont még a beszélgetés végén lenne valamilyen koncert, bármi, amit elmondanál, ahol láthatnak, hallhatnak téged hallgatók, rajongók?
1: Egyelőre azt kell, hogy mondjam, talán ezt említettem is az előző interjúban, hogy ketten is apukák lesznek most össze nálunk.
0: Igen.
1: Úgyhogy most egy ilyen szusszanásnyi pihenést iktatunk be, idén már nem fogunk koncerteket vállalni, meg hát Szilárdnak és Gusztinak szüksége lesz időre, mert ez egy olyan dolog az életben, amihez hozzá kell szokni, és embernek kell lenni abban a helyzetben, de biztos vagyok benne, hogy jövőre már évelején elkezdünk megint olyan helyekre járni, amik úgy a zenekar életében fontosak, vannak városok, ahova nagyon-nagyon szívesen megyünk, és ott is szeretettel várnak, meg hát azért Budapesten is kell játszani mindenképpen, úgyhogy most az év hátralő részében inkább a pihenés, szusszanás, inkább a digitális online jelenlétre fókuszálunk, hogy a dalok minél több elérést kapjanak, és akkor reményeim szerint jövőre évelején már folytatjuk azt a fonalat, ahol abba hagytuk.
0: Egyébként mondtál egy tök jó dalcímet az imént. Embernek lenni, vagy akár egy album, ez milyen jó dalcím.
1: Igen, fontos, feljegyzem a füzetembe.
0: Mindenképpen vedd elő a notest. Hát figyelj csak, Ákos, további nagyon-nagyon sok sikert nektek, köszönöm, hogy itt voltál, és hát bármi jelenne meg, természetesen várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Az elmúlt egy órában a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgettem a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgettem a csapat énekesével, Hadik Ákossal. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 2 vasárnap, október 4-e, ez pedig a Petőfi Rádió. Örülök, hogy velünk vagy, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és nem sokára Fábián Julira emlékezhetünk, Konyha, Rúzsa Magdi, és még sokkal mások. A Földre Valót hallgatjuk, de most Cserpes Laura az első énekesnőnk. Boldog dal a dal címe.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Kenész Kolossal.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Tudom,